0: Forrás Rádió. Kattanj ránk a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is.
1: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

orvosok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

Majdnem 4 évesen megszólított az Isten egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: hallgatja.
1: 2 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás

0: hajnalra ennyi volt a buli.
1: Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán.
0: Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban.
0: Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most pedig vissza a legjobb zenék!

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ma a csendes luxust fogjuk megvizsgálni, ami egy másik kategória. Hallottatok-e már erről, és meg tudjátok-e fejteni, hogy mi a csendes luxus lényege?
2: Csendes luxus nem.
3: Én azért tudom, mert én már olvastam. Ja. Tehát, hogy én már könnyű helyzetben vagyok.
1: Ha tippelned kéne?
2: Csendes luxus. Nem tudom, hát olyan, amiről senki nem tudna, de mégis luxusnak számít.
1: Nagyon jó az irány, és még belevittek egy csavart, egyébként a sassy.hu-n találtam erről egy listát, és erről fogunk most beszélgetni.
3: Sassy, nem szexi, mert kicsit úgy hangzott, mint azt mondtad volna, hogy a sassy.hu-n. Létezik ez a
2: aki nem tudja kimondani a K betűt annak.
1: Szálljátok már le rólam.
3: Sassy. Melyik a nyitólapot? Végén a startlapot, most sassy.hu?
2: Előbb dubajozik, most
3: hallod, mindjárt elkeresek, hogy létezik ez a honlap, hogy sexy.hu.
1: Az a fogatlanoknak a társkeresője, az sexy.hu. Ma már ez lett a Mónika show. Jó, szóval... Ez a baj, mindjárt rákeres, igen.
3: Sinter, Tinder.
2: Lehet, hogy ilyen is van, a sinter.hu.
1: Egyébként szerintem simán. Itt azok a luxus dolgok szerepelnek, ami régen a szegénységnek volt a jele. Tehát, hogyha ilyen dolgokkal bírtál, akkor te csóró béna lúzer szegény voltál, ma pedig egészen egyszerűen a gazdagok is választják. Tehát nem feltétlen arról van szó, amit itt az előbb bedobtunk nálam, hogy drága cuccokkal nem villogni akar az ember, hanem inkább arról van szó, hogy olyan dolgok számítanak ma már luxusnak, amik régen a szegénységnek voltak a jelei. Mondok egy példát, ja?
3: Azt akartam, én is egy példát akartam csak hozni.
1: Egy nagyon egyszerű példa, amiről már meg annyiszor beszéltünk, az egyszerű logómentes ruházat.
3: Voltak olyan fesztiválok, ahol például igen, a Balaton túloldaláról is le lehetett olvasni azt a bizonyos Gucci feliratot az illető úriembernek a pólójáról, mert hát nyilván...
2: Nem, én nem szoktam ezzel foglalkozni, sőt, én a címkét is kivágom, mert ugye sokan megtartják a címkét is azért, hogy lásd, hogyha esetleg valami olyan van, hogy leveszed, vagy nem tudom, akkor lássák, hogy ugye az tényleg az a póló, ami...
1: Azt nem azért csinálják, hogy vissza tudják vinni?
2: Azt nem tudom, lehet, hogy ilyen is létezik.
3: De nem azt a címkét, hanem ami
2: nem,
3: benne
2: ezt a,
3: van címke.
2: Nem, ezt a címke, tudod, itt hátul ez, amit piszkálja a nyakadat mindig.
3: Az.
2: Igen, na én azt például minden ruhából kivágom, teljesen mindegy, hogy mennyibe került az a ruha.
1: Bármikor kivágom és kidobom a Hong Kong Marketet, de hogy az az semmi.
3: Én nézni se szoktam, de nekem ez így eszembe se jutott volna. Nem, hogy én se szeretem ezeket a logós. Régen szerettem, nem is a logós, régen még hordtam ilyen mintás, hát én nagyon csúnya ingeket egyébként mai szemmel nézve.
1: Aztán mit szóltok ahhoz, hogy saját élelmiszer termesztése?
3: Az trendi, az felkapott egyébként, az menő, igen.
2: Ti mit termeltek? De hogy luxusnak számít?
3: Én műfű van a kertemben, hülye vagy, mit termelek?
1: De néha így a műfűből...
2: Az a lényeg, hogy ne kelljen neki semmit csinálni.
1: De néha megfogsz egy gyengyebb téglát, és egy kicsit így a tetejéből ráreszelsz a pizzára, hogy nem?
3: A szív megadja, igen.
1: Ráolvad az, mint a sajt. Jó az. Tényleg semmit? Tehát nincs ilyen, hogy nekem például
2: nekem
1: a feleségem paprikát, csípős paprikát készít nekem, és nagyon jó a házi, csak az van, mindenki kérdezi, amikor itt állaljuk, hogy akkor ez honnan van, és akkor nem tudom kitalálni már a jobb sztorikat. Most a legutóbb azt hiszem egy hindu pap, mit tudom én, hétvégi kertjének magjából csíráztatott, nem mindegy.
3: Ez jól hangzik, ezt jól el tudnál adni.
1: Az igazság az az, hogy a Tesco polcról, tudod, ez az acskos paprika maga, amiből van, és tök finom lesz. Nem, ez semmi nincs otthon, ami saját?
2: Nekem nincs, apunak van csilie szintén. Ő szokott mindig csinálni. Szokott nekem hozni, de hát nekem ott áll a kamrában, mert amúgy nem igazán szoktam annyira erőseket enni.
3: Hozzá nekünk, mi szeretjük.
1: Ebben
3: igen.
1: A kamrában tart Billit is.
2: Igen,
1: Billi meg csili.
3: Billi
2: meg csili, meg kosárlabda.
3: Ez teljes csili. Igen, ott lehetne oda tenni.
1: És nem lenne jó neked, mit tudom, egy tehén oda, és akkor egy tőgye belógna a konyha ablakon, és akkor csak belefejed reggel a műzlibe.
3: Yes, szép lenne. Olyan most elképzeltem, tényleg gyönyörű. Csak kinyitom a teraszajtót. Érted?
2: Vagy egy kis kecskét. És
3: cuki.
2: Akkor lenne sajt.
3: Legelni a műfüvet, mi? Biztos, persze. Mert egyébként anyósaméknál van, ott van egy-két ilyen kecske. Dolog, ami nem kecske, az nincs.
1: Műkecske.
3: De ilyen, mit tudom, egy pici kis paradicsom, ilyesmi azért van.
2: Én amúgy terveztem, hogy csinálok ilyet, hogy paradicsomot meg epret kinn az erkélyen, de hát az a baj, hogy ezekkel foglalkozni kell, és én örülök neki, hogy a virágot, ami kint van az erkélyen, azt meg tudom locsolni, meg ami a szobában van, néha-néha.
3: Azt hittem, hogy te is kecskét szeretnél. Kiállítod
2: az erkélyre? Szeretnék amúgy, de...
3: fordulni.
2: Hát szeretnék kecskét, de mivel nem kertesházban lakom, ezért még nincsen kecském. De ha egyszer véletlenül kertesházba költözöm, akkor biztos, hogy lesz kecském.
1: Görögdínyét szeretnék a teraszon, de még messze vagyok a céltól.
3: Figyelj, szerintem a lépcsőház dobjon össze, legyen egy közös kecskétek.
1: És ahhoz mit szóltok, hogy csupasz letisztult falak?
4: Megértél az elején, nem?
3: Csupasz pisztoly?
1: Csupasz életmód. Igen.
2: Az mi, hogy nincs rajta semmi kép, meg semmi?
1: Igen, hogy minden. Mondjuk abban én nagyon régóta képviselem ezt az irányt, hogy legyenek fehérek a falak, ha lehetnek, mert növeli a teret. Tehát, hogy
2: lehet,
1: a kicsi alakásod,
2: akkor... Az lehet, de olyan kórházérzésed van tőle. Nekem
3: nem feltétlenül, az attól függ. Tehát,
1: nekem nincs otthon kórházérzésem.
2: Vagy hogyha mondjuk olyanok a bútorok, akkor esetleg fel lehet.
1: Párizsi zsömlén is vastagabb a vaj, nem ilyen nővérke. A kocsát is magamnak rakom be.
3: Petra nem szokott nővérke ruhában megjelenni? Meg lehet, hogy értékelni.
2: Vagy nem árulja el, hogy azért fehérek a falak.
3: A minimalista interiort, én azt egyébként adom, tehát ezt a modern letisztult, nálunk legalábbis ez van.
1: Interiör, ezt hányszor mondtad így otthon, hogy azért, hogy...
2: Amikor körbevezeti a vendégeket, akkor
3: szoktam dobálózni ezzel, hogy az interiör.
1: Fiam, szállj le az interiőről a sáros cipődben. Azt a pantalót is le kellett volna dobni a stelázsira.
3: A pantalót a stelázsira.
1: A sezlonynál figyeljetek, az interiőrre létszik.
3: Yes. A sezlony fontos része az interiőrnek.
1: Nektek vannak régi módi vintage vagy antik bútorok otthon? Mert ez is egy ilyen, hogy a régi, hogy a nagymamánál ezek mind ott voltak, de ma már ez trendi, hogyha... És ezt soha nem értem, hogy ott van a tök szép lakás, és akkor van benne egy ilyen roskadozó fa lábú faragvány.
2: Hát ezt szerintem úgy értik, ezt a dolgot, hogy így felújítva ezek a régi vintage dolgok, mert úgy szép tud lenni, szerintem. De csak akkor, hogyha az egész ház olyan. Tehát, hogyha nem az van, hogy itt egy modern bútor, ott egy ilyen régi bútor, hanem...
1: kihoznál egy ilyen izét, egy ilyen... mi volt ez a film, amiben a... Hú, de szerettem, amiben a Trabantot ették a disznók, a macskajra.
2: Trabantot ették a disznók, igen, ez egy zsékategóriás ügyenek tűnt.
1: Így, ne rakom össze, mert a következő pont az, hogy csirkék tartása a kertben. És látok magam előtt egy ilyen
2: ez
1: modern...
2: Ez már luxus. Na, hát akkor egyik kolléganunk akkor a luxusban él, hogy ajaj.
1: Igen, luxizik. Tehát csak látok magam előtt egy ilyen modern interiört, ahogy otthonról dolgozol a laptop mögött, jönnek a csirkék a régi fa faragványból.
3: És közben nem nézel tévét, mert az utolsó a tévémentes életmód, ami állítólag szintén a csendes luxusnak a jele. Vagy na, csak annak, hogy elfelejtetted befizetni a számlát.
2: Igen, inkább.
3: Éppen itt az ideje, hogy ma is háborogjunk egy keveset.
1: Yeah. Annyira jó, hogy tényleg belőletek így szakad. Én meg valahogy nem tudok találni, és arra jöttem rá, hogy azért nem, mert én reggel rögtön berobbanok. Tehát, hogy le kellett volna ma is nyelnem ezt a parkológarás témát, tegnap az állatkert beoltását se nyitásnak kellett volna. Tehát én egyből kifakadok, ti meg így hordozzátok a dühöt.
3: A dühöt? Hordozzátok
2: én?
3: A dühöt?
2: Nem.
1: Ti belülről
2: nem
1: rohadtok.
3: Nem, addiból
2: úgy... kiadom magam volt.
3: Csak belőle minden órában jön.
2: Ja, nem igaz.
3: Annyi van.
2: Nem igaz.
1: Nem jó az, tehát, hogy belülről eszik meg a testedet, Roland.
3: Az enyémet? Akkor
1: igen, add ki.
3: Fogyhatnék.
1: Add ki most, tehát ne hagyd, hogy beruhadjon.
3: Jó, kiadom, és igazából kapcsolódni fog kicsit a tiédhez.
1: Köszönöm.
3: De nem az, hogy most a garázsból kioldódik a debtov, azt összeszmötyizi a kocsit. Én szimplán, amin egyébként rendszeresen fel tudom húzni magam, az a hülyén parkolás. És hogy pont ma reggel volt egy ilyen itt a téren, kanyarodtam be, és...
1: Egy Honda.
3: És egy Honda úgy áthallott. Mondom, ki ez a hülye? Na, nem, és képzeld el, hogy kinéztem egy ilyen helyet, mondom, az ott jó lesz ott a térre, de én mondom, ott láttam, hogy van hely, mentem egy kört, visszakanyarodom, és nézem, hogy hát, öcsém, úgy áll be, hogy egy ilyen háromnegyed autóval, tehát egy elborulnék oldalra a kocsival, akkor így be tudtam volna állni, de hogy beállhatott volna normálisan is, mert hogy egyébként volt annyi hely. Uh-huh. És ezt utálom nagyon, mikor úgy állnak be autóval, hogy richtig nem férsz mellé, pedig egy kicsi odafigyelés, érted? Lehet, hogy elsőre nem sikerül. Nekem sem mindig. És most a parkolásról beszélünk. De hogy utána korrigáljál, akkor könyörgöm, ne szard le, ne hagyd ott úgy, ahogy van, mondván jó lesz az út.
1: Figyelj, tegnap voltam Csémen, ott készül 4 új parkolóhely, de én azt néztem, hogy BMW-vel az egy. Tehát, hogy be lehet úgy állni ilyen helyetre, igen, hogy a legtöbb helyet elfoglald. Tehát, hogy van egy ilyen irány is, hogy hogyan tudsz úgy átlóban állni, hogy a lehető legtöbb pozíció legyen a tied, vagy tartsd meg magadnak. Az a baj, Roland, ezzel a parkolósdival, hogy mi van akkor, hogyha tényleg valaki hülyén parkol, de következménye az előtte hülyén parkolóknak, és az előtte hülyén parkolók már elmentek.
2: Igen, van ilyen is.
3: Olyan van?
2: Egyszer én is így jártam, és olyan kényelmetlenül éreztem magam amúgy, hogy nem én álltam be hülyén, hanem ugye a mellettem lévő, csak addigra, hogy már elment, mire én beszálltam.
1: Erre kéne egy mások a hülyék matrica.
2: Tényleg?
3: Én tudok parkolni, eleve így volt. Ej, igen, valami ilyesmit. Hát nézd, én úgy parkolok be, nyilván ilyenkor alkalmazkodsz a környezethez.
1: Na, tehát ez
3: kénytelen vagy. Nemrég jártam így egy parkolóban, ahol azt néztem, hogy miért nem stemben. Én tényleg pont egy ajtónyitásra szépen szabályosan parkoltam le a másik kocsitól, és nem stimmel a vonal. Aztán rájöttem, persze, azért, mert nála se stimmelt már a vonal, mert legalább 30 centivel lógott túl a vonalon az illető. Tehát, hogy ilyenkor nyilván nem nagyon tudsz mit csinálni. Kénytelen vagy. Aztán persze ott is, ha ő elment volna hamarabb, akkor engem néznek hülyének, tehát ez benne van a pakliban.
1: Hát ilyenkor kell kiszúrni a kerekét, hogy nem elsen el. Amíg te ott állsz, annyira nehéz egyébként részegen beállni, úgyhogy pont a két vonal közé.
2: Hát azt mondjuk igen. Azt
1: nézzétek már el. A Csupasz Pisztolyban van egy ilyen, amikor elkezdik a bűnözők legrafitizni a kocsit, hogy a kocsi aljából kinyúl egy ilyen fémkampó, és tökön markolja az ember.
2: Igen.
1: Ha lenne ilyen a kocsiban, akkor én mernék így szabályosan, de inkább védjem a sajátomat. Az nem tudom, hogy te az a típus vagy a Roland, hogyha valaki mondjuk, például ez a két állt a téren is rosszul áll. Ő pont akkor jön. Akkor kiszállsz és elmondod neki, vagy hagyod, hogy hadd menjen?
3: Hát manapság már hagyom, hogy hadd menjen. Volt idő, amikor elmondtam.
1: És akkor kulturáltan indulsz neki, vagy amilyen?
3: Vagy ilyen csőbunkóként?
1: Hát igen, tehát hogy ez hogy, úgy kezded, hogy ilyen passzív-agresszívan, hogy hát ezt hogy gondolja, hogy nem is tudja, hogy miről van szó, így nyitsz bele?
3: Nem, kulturáltan, én ilyenkor mindig igyekszem kulturáltan.
1: Másképp reagálsz-e, hogyha így áll mondjuk a 120 kilós baseballütős Gino, vagy egy gyönyörű szép szőke fiatal lány? Tehát melyiknek ajánlod fel, hogy beállsz neki jól?
3: Hát egyiknek se.
1: Tényleg?
3: A Gino-nak semmiképpen.
1: De másképp reagálsz a két esetben? Vagy ugyanezt viszed? Ugyanezt a vonalat?
3: Hát lehet, hogy a hölgynek szólnék nagyon kedvesen. Gino-nak nem szólnék. Nem se kedvesen, se bunkon.
2: Visszatolatnál.
3: Gino-tól elnézést kérnék, hogy megközelítettem a gépjárművét.
1: Jó, rendben. Megyünk az FBI, CIA következik.
2: Egyszer igen. Volt nekem ilyen középsuliban, hogy az egyik iskolatársam, ugye, osztálytársam, ki kellett vinni a történelem füzetet, mert le akarta ellenőrizni a történelem tanár, hogy hát miket írt le órán, és úgy írta ugye, hogy hát rövidített, hogy Hunyadi Jani, meg Hunyadi Matyi.
1: Mekkora arc, imádom.
2: Úgy kiakadt a történelem tanárunk, hogy így elhajította a füzetét, és mondta, hogy ilyen tiszteletlenséget ő még nem látott.
3: De miért nem csak azt írta, hogy Hunyadi M, meg Hunyadi J,
2: szerintem neki az, Kossuth vagy Hámatyi, nem? Az még jobb lett volna.
3: Az.
1: Petőfi Sanya.
2: Sanyi.
1: Imádom. A Sanci. Hát ebben milyen lehetőség? Ez mekkora arcol?
2: Igen, mi nevettünk rajta, de hát a történet talán
3: Szent
2: annyira
3: Pisti,
2: nem.
3: Mi? Tehát, hogy azért ez érdekes.
1: Hát ez nagyon jó.
3: Nagyon.
1: Nekem ez tökre bejön. Ugye fent vagyunk videón, Facebookon, hol vagyunk? Twitchen, TikTokon, mindenhol láthatóak is vagyunk. Ha nektek ilyen vallatás jelenet jelenik meg a fejetekben, akkor mi az első, amit így láttok magatok előtt? Vagy mi az, ami beugrik? Milyen a kép, amikor valakiből megpróbálják kiúzni az igazságot? Mi történik ott?
2: Hát mi egy ilyen sötét szobában vannak, van egy asztal.
3: Mm-hmm. Egy lámpa, amivel megvilágítják lámpa. Szigorúan arcon.
2: Igen, esetleg valami.
3: Öcsém, készültél tényleg egy kis lámpával?
1: Készültem, hoztam kis lámpát.
2: Várjál.
1: Mert van ez a módszer, itt van nálam egy ilyen pixel lámpa, és igazából van ez a módszer, amikor arcon világítják a másikat. Én most azt akarom, hogy Andi vallasson, mindjárt odaadom neki ezt a lámpát. Csak
3: de
1: hogy...
3: ebben az a baj, hogy ő ezt még élvezni is fogja.
1: Hát persze, hogy élvezni fogja. De ez a másik oldal élvezni, most megpróbálok neki majd hazudni, úgyhogy az arcomba világít. De hogy szerintetek ennek mi a pszichológiája? Tehát, hogyha most ezt bekapcsolja és az arcomba világít, akkor azzal én miért mondok igazabbat, mint enélkül?
3: Hát mert annyira zavar.
2: Zavar. Igen, és nem tudsz koncentrálni arra, amit mondasz.
3: És minél előbb szeretnél szabadulni abból a helyzetből.
2: Igen.
1: Tehát én most Andi felé
2: most
1: fordulok arcon.
2: Most tegyek kérdéseket neked.
1: Várjál, most nyom be. Kapcsol be, igen. Na. Elég durván az arcomba világít, nagyjából folyik ki a szemem. Egyébként zavar a helyzet, akkor most vallas.
2: Mikor most elutoljára fogad?
1: Egy hete.
2: Mindig szoktál kezet mosni vécézés után?
1: Előtt.
2: Nagy dolog után is, meg kis dolog után is?
1: Előtte szoktam.
3: Közben.
1: De egyébként igen, szoktam.
2: nálad van a jogosítványod?
1: Nem.
2: Hazudtál már rendőrnek?
1: Igen.
2: Jó, és okay, hogy látod, hogy elgondolkozott?
1: Ennyi elég volt. Melyik volt hazugság?
3: Hát egy hete, de biztos,
1: hogy nem láttak titeket, feléd néz szemedben, nézek Roland.
2: De így most a Roland jobban tudott figyelni, mert én arra koncentráltam, hogy mit kérdezzek tőle.
1: Na jó, kérdezed
2: az Roland egész
1: jó végig. Zsaró, rossz zsaró, melyik volt kamu?
3: A fogmosós, hát fogmosós biztos, hogy nem egy hete most elfogad, hanem kettő.
1: Az igen, az kamu, a jogosítvány nálam van-e? Igaz volt, vagy nem? Azt mondtam, hogy nincs.
2: Hát szerintem nálad van, nem? Nem, nincs nálad.
3: Ha ma már kell, nem feltétlenül nem kell, hogy nálad legyen, ugye?
1: Okay. Jó, nálam van, tehát ott hazudtam, akkor sikerült megtévesztenem a vizsgálókat. Oké, okay, de csak arra voltam kíváncsi, az utolsónál abból, hogy gondolkoztam, hogy hazudtam-e már rendőrnek, azt sem tudom már, mit mondtam, de hogy ott, hogy megálltam és gondolkoztam, abból vonthatok le következtetést?
3: Ja nem, hát mindenki hazudott már rendőrnek.
2: Nem, ott nem tudtad eldönteni szerintem, hogy most mit mondjál, és azért álltál meg.
1: Tehát ott a valószínűleg igazat akartam mondani, nem?
3: Nem, szerintem ott a műsor kedvéért mondtad, csak azt, hogy igen.
1: Próbálok
3: kihúzni a szarból, na, becsüld már meg.
1: Köszönöm szépen, hogy segítesz rajtam. Csak azon gondolkoztam közben, hogy bármelyikből lehet-e bármilyen következtetéseket levonni. Én egyébként ebből annyit tudok leolvasni, hogy kialakult egy ilyen hatalmi reláció, tehát hogy én nem is biztos, hogy azért voltam zavart, mert hogy világított a szemembe, hanem azért, mert hogy egy kényes, kínos helyzetbe hoztál, okoztál nekem egy problémát, az elvonta a figyelmemet, és ezáltal kvázi ilyen tanárdiák vagy hivatalos személy civil pozícióba keveredtem valahogy, és ez a helyzet volt nehéz itt a feldolgozásban.
3: Ez a helyzet volt nehéz?
1: Nem.
3: Mondja ezt a büdös szájú, hazudozó, jogsi nélkül vezető.
1: Ma is érdemes volt felkelnem. Köszönöm, Roland! Ne lehet, hogy visszakapcsolom.
2: És most teljes, Roland.
1: Figyelj, Roland, volna pár kérdésem. Nézz a fénybe, létszik. Tárgyalj úgy, mint egy titkos ügynök. Ez a könyvnek a címe, és mondja benne a módszereket. Az egyik, amire felhívja a figyelmet, és nagyon gyanús tud lenni, hogyha az illető az ember nem a kérdésre válaszol. Erre egy nagyon jó példája neki. A Tom Bradyvel kapcsolatos, ő ugye egy amerikai focista, és volt egy állítólagos csalás, most tök mindegy, hogy mi, valami nem úgy történt, hogy előnybe kerüljön a csapata. És megkérdezték tőle, hogy csinálta bármi szabályszegést. Egy riporter kérdezte tőle, és az volt a válasz, hogy sosem tennék olyat, ami a játékszabályokon kívül esik. Uh-huh. Simán rámondhatta volna, hogy nem csaltunk, vagy szabályos volt, amit csináltunk, de nem ezt mondta, hanem mondott egy ilyen kis homályos mondatot, amivel kikanyarodott, látszólag előre rá volt készülve, és ilyet spontán ember nem mond.
3: Igen, ez a terelés és maga a megfogalmazás is már egy picit gyanús. Aztán állítólag, amikor valaki úgymond nem érti a kérdést, az is egy ilyen klasszikus tereléses manőver. Hogy érted ezt?
2: Én csak simán süket vagyok.
3: Mire?
1: He? Hogy?
2: Megkérdezem még egyszer, mi? Még egyszer.
3: Igen, de te nem úgy, hogy mire gondolsz pontosan? Tehát nem ez az időhúzó.
2: Hát időhúzás,
3: késlelt,
2: igen.
3: Tehát kognitív késleltetésnek nevezik ezt egyébként.
1: Én az előbb pont az igaz válaszom előtt gondolkoztam el, mert igazat akartam mondani. Pedig én arra gondolnék logikusan, hogyha valaki várakozik a válasz adás előtt, azért várakozik, mert hogy hazugságon töri az agyát.
3: Na jó, de ez nem csak a várakozás, ez amikor úgy tipikusan visszakér, és ez annyira tényleg ez a... Hogy érted ezt? Mire gondolsz komolyan? És általában ilyen.
1: Pontosan
3: ilyen
1: melyik részlet?
2: Igen, de ez is ugye a kérdéstől függ egyébként.
3: Állítólag, amit a titkos ügynökök csinálnak, na most akkor lerántjuk a leplet, hogy miből próbálják ők megállapítani, hogy valaki hazudik. Nem egy jelből vonnak le következtetést, hanem mintázatot keresnek, figyelik az alapviselkedést, feltesznek kontrollkérdéseket, és nem vádolnak, hanem megpróbálnak nyugodtak maradni.
1: És az én kedvenc taktikám, mondtad, hogy sokat nézel gyilkos elméket, abba használják mindig, és én ennek utána néztem még egy pluszban a kognitív interjút. Amikor így elkezdenek interjút készíteni az alannyal, és itt az a lényeg, hogy először megkérik a szemét, hogy mesélj el úgy szabadon a történetet, utána részletesebben is végigmennek rajta, és jön a kedvenc trükköm, képzeljétek el, nem egyszer szokták azt használni, hogy egy hónappal később megkérdezik újra, és addigra, hogyha kamu volt, akkor nagyon sok részlet változik, illetve a legeslegjobb, kérd meg, hogy mesélj el a történetet visszafelé időrendben. Állítólag a hazugságok 80-90%-a kibukik, hogyha a történetet visszafelé kéred, mert teljesen belekavarodik az ember a kamujaiba.
3: Miközben, hogyha egy igazság, vagy valós történetről van szó, akkor el tudod mondani. Na, figyelj, ha csak egyetlen egy tényleg hasznos következménye volt ennek a kis beszélgetésnek a adásban, akkor ez, meg a másik az, hogy megtudtuk, hogy mióta nem most elfogad.
1: Rengeteg-rengeteg olyan koncertet hirdetnek amúgy, amilyen kamu, vagy nem szereplünk a turné állomások között, de mégis azt mondják, hogy Magyarországon van. Találtam még egy botrányt is. Liza Minnellinek volt állítólag Magyarországon egy olyan koncertje, ami elmaradt. Pontosabban nem elmaradt, hanem az utolsó pillanatban szerveztek helyette másik fellépőt. Bonnie Tyler jött összem, és nem adták vissza jegyeket, és valami 70 bejelentés érkezett a BRFK-hoz több ezer forint visszatérítésért.
3: Nézd, ilyenkor mindig meg kell nézni az előadónak a hivatalos honlapját, hogy ott vajon a turné állomások között szerepel-e az adott helyszín.
1: Na jó, de te veszel a kedvencedre jegyet. Mit tudom én, veszel egy jegyet, egy, mondj valamit, egy külföldi előadót, amire elmennél.
3: Most például, mire mennék el? Például szívesen egy One Republic koncertre.
1: Jó, tehát veszel jegyet egy One Republic koncertre, és megjelenik a Republic Tribute Band. És azt mondják, hogy ők szerveztek helyette. Na akkor írsz valakinek?
3: A Republic, Republic. Itt van Republic.
1: Hát cipőn már nincs, de a Boros Csövék eléneklik a dalokat.
3: A One Republic dalokat, vagy a Republic dalokat?
1: Hát a Republic
2: dalokat. Hát ez ilyen vegyes lesz. Vegyes lesz. Vegyes. Hol lesz, hol az?
1: Vagy nézzünk valami teljesen mást, mondjuk Teletubby Diffúzor. Külföldről jön, gyerekzenekar, ők lépnek fel.
2: Teletubby Diffúzor, van ilyen?
1: Na, nem, erre elmennék. Szerintem nincsen.
3: Erre elmennék.
1: De hogy leszerveznek oda egy zenekart neked.
2: Én ezt az egész Teletubby jelenséget nem értem amúgy, de igen.
1: De nem akartam senkit megsérteni.
3: Alapítsuk már meg a Teletubby Diffúzor zenekart komolyan.
1: És milyen zenét játszunk?
3: Hát amiért az AI írt nekünk.
1: Punk.
2: Teletubby punk.
1: Az AI megírja a zenénket. Na, de hogy tényleg figyelzzetek, hogy milyen koncertre vesztek egyet, meg hogyan, meg nézzétek meg az apróbetűs részt, mert ezek szerint cserélgethetik az előadókat. Tudjátok, ez a változás jogát fenntartjuk, az lehet ilyen, csak az a kérdés, hogy mekkora változás, aminek a jogát fenntartják, mert azért túl nagyot csak nem cserélhetnek.
2: Ja, most biztos erre is van valami szabály.
3: Persze, most adtunk egy jó ötletet, hogy a One Republic helyett a Republic, tudod. A büdzsében is jobban belefér.
1: One Republic, nincs Republic. Nincs Republic, de van más.
2: Majd ha ez megtörténik, akkor meg hozzányújtják be a számlát, hogy ilyen hülyeséget kitalálni.
3: Ja, nem, az állító jött.
2: De hát először felteszek egy kérdést nektek, és akkor utána mondom, hogy miről van szó.
1: Nem.
2: De. Ha mindjárt belevilágítok a lámpa.
1: Nem, de. Igen?
2: Szóval, hogyha repülőn utaztok, és megvennétek az összes sorsjegyet, szerintetek mekkora esélye lenne annak, hogy nyertek valamit?
3: Kevés.
1: Ja, ez az, amit ott a sztjuárdeszek árulnak. Én néha veszek egyet. Én bízom benne, hogy várjál, hogyha ilyen sima kaparost veszel ott mondjuk az 1-3-hoz, akkor legyen a repülőn sokkal rosszabb, mondjuk 1-10-hez. Uh-huh. Minden tizedik nyer.
2: Jó, mert most egy férfi csinált egy kísérletet, Ethannek hívják, hogy felvásárolta az egyik légitársaságon az összes kaparos sorsjegyet, és kíváncsi volt, hogy mennyit fog vele nyerni.
3: De jó fej. Lenne egy tippem.
2: Hát igen, ez a semmi. Ne. Ez a semmi fog meg jó. De
1: ennyire?
2: 68 csomag kaparos sorsjegyet vett.
1: Csomag.
2: És abból mind. Hát ez közel 100 darab körülbelül.
1: Azt a rohadt. Nem csak azért, mert ugye egy ilyen sorsjegy, én tudom, mert volt már, hogy vettem, az én 1 eurós általában, vagy lehet, hogy most 2 eurós, de mindegy. De hogy az egy darab, de csomag, abban ugye több van, azt így olcsóban adják, általában 10 darab szokott lenni kevesebb euróért. Tehát ez a 68 csomag, ha ez az, amire én gondolok, akkor ez legalább 680 sorsjegy. Nektek megvan, amikor a soproni sörrel volt egy olyan, hogy 5 darabban 1 millió forintot rejtettek el, de nem az volt a kampánynak a lényege, hogy kinyitod, és akkor van benne egy cetli, vagy a dobozról lekaparod, hanem amit kinyitottál sört, az elkezdett hangot adni, igen. Megszólalt a sör.
3: Tényleg igen. Volt valami ilyesmi, igen.
1: És én már akkor se hittem el, hogy ez létezik, és képzeld el, ő volt az egyik, akinél ilyen volt.
2: Aztán.
1: És mesélt, hogy ők amúgy nem is szeretik, csak valami építkezés volt, és vettek egy kartonnal, és lerakták a konyhaasztal közepére, és mondták, hogy ha valaki nyerne vele, akkor ez az övék. És így dolgoztak az emberek, nyitogatták a söröket, semmi nem volt. Este a felesége sötétben, félhomályban, csendes lakásban kinyitott egyet, és mintha felrobbant volna a világ, ilyen pénzcsörgés jön ki a konzervdobozból, majdnem leesett a szék alá, és az volt az 1 milliós, amivel be kellett menni valami bankba. Képzeld el, ott ment a csörgősörével, hogy nézzétek, ez mind zörögít, hogy ez biztonsági őr kiszűrje, és ami igazán nagy szívás, hogy abban nem sör van, hanem víz. Hát, hogy érted, tök szomjasan a sivatagban, aztán a hajadra kelheted az 1 milliót.
2: Jó, de a víz az jó.
3: Hát figyelj,
2: jobb,
3: én azért...
2: Jobb, mint a sör, szerintem.
3: Én 1 millióért simán elfogadnék egy doboznyi vizet.
2: Igen. Amúgy tök sokat számítanak, mert régen voltak ezek a Funko Popos Kinder tojások, amikben ugye Harry Potter figurák voltak. És akkor...
1: Na, hogy nem? Nekem volt, is megvan
2: volt
1: minden.
2: Benne.
3: Funko Pop, persze.
1: Megvan a Gandalf is, nem? Meg a
3: szakállas.
1: Meg a Hapci.
3: A
1: Gandalf meg a Hapci, megvan a Harry Potter szedből, ugye?
2: Meg csak a Star Warsból a kutya, nem?
3: Nem, nekem csak a Hermione. Volt Hermione?
2: Volt, persze, hogy volt. Ja. Na mindegy, és akkor amíg a figurák voltak, azokat kigyűjtötték, hogy melyik azok a számsor, ami ugye figurát rejt. És akkor utána az alapján kezdték el venni ezeket. Akkor valakinek ez nem jött be, akkor utána rájöttek, hogy az a tojás nehezebb, úgyhogy lemérték.
1: Mentek a kis konyha mérleggel?
2: Hát, vagy ugye a boltokban van ez a, mit tudom, egy zöldséget lehet rajta mérni, és akkor arra rátetted, és akkor ugye megmutatta, hogy hány gram ez a tojás.
1: És akkor elvitte a kis karton kindercsokit, és egy rakosgat tegyen.
2: Hát volt olyan, szerintem, aki tuti ezt csinált.
3: Hú, gyerekek, hogy egyesek tényleg ilyen apróságok, hogy mikre nem képesek. Ennek
1: vigyázz, hogyha sikít a sör. Lehet, hogy túl sokat itt el.
0: Buenos morgen! Minden hétköz

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Képzeld el, vettünk egy kémiai kísérletező szettet.
2: Jaj, ilyen nekünk is van a gyerekeknek, azt hiszem.
1: Hallod?
2: Nem nagyon használták.
1: Azóta minden habzik és ecet szagú. De úgy imádom, olyan kísérleteket csináltam, te hallod, ez varázslat. Tehát ez a kémia, ez egy csoda.
2: Hát figyelj, azaz, nem tudom, te ezt így érezted a NU iskolában is, hogy a kémia az egy csoda?
1: Nem.
2: Én se.
1: Pedig egyébként volt úgy, hogy a macskafogót néztük kémia órán. Ott az volt a probléma, hogy jutalomból nézhettük néha videók az öttáról, és mi voltunk az A osztály, meg volt nyilván a B osztály is, és a videó nem tekerte jól a kazettát. És mindig az volt, hogy az A osztály nézte meg az első felét, a B osztály meg a második felét, és én frankon, azt hiszem, a gimi végéig nem láttam a macskafogó végét. De az elejét annyiszor, ott volt ez a dal, az jó volt, a négy gengszter, az király volt.
2: Az jó, hát az egész macskafogó egyébként nagyon király.
1: De figyelj, hogyha nektek is volt ilyen szett, egyébként tényleg zseni, akkor hadd hozzak példákat, mert kíváncsi vagyok arra, hogy megfejted-e, hogy mi fog történni a következő kísérletekben.
2: Te annyira hülye voltam kémiából, de elmondom, de ezt nem meséltem még, hogy én nekem mi volt az egyetlen nagy szerencsém kémiából? Az én pattársam, Szevasz Andris, igen, ezúton is üdvözlöm. Andris volt az, aki a Kémia OKTV-n kétszer jutott top 20-ba, meg aztán fölvették őt pontosan emiatt felvételi nélkül. Semmit nem tudtam az ég egyet a világot, tehát amit lehetett nekem, az Andris rúgott le.
1: Most vázoltad a fizika tudásomat, csak nálam Peti volt, akinek összehoztam németből a 3-as cserébe. Én 4-est kaptam miatt a fizikából. De ezeket a kísérleteket szerintem tudni fogod. Tehát a 6 év pluszos a szett, mi a 3 éves kislányommal csináljuk, és még én is értek egy-két kísérletet benne. Tehát szerintem menni fog. Kezdek egy könnyűvel, jó? Oké. Mi történik akkor, és nem elég válasz az, hogy reakcióba lép, hogyha egy tányér vízbe beleraksz egy gyertyát, meggyújtod, majd egy átlátszó, vékony, magas üvegpoharat helyezel a gyertyára fejjel lefelé.
2: Jó, pedig ez, hát figyelj, nem tudod, hogy elfogy az oxigén, akkor elalszik a tűz alapvetően.
1: Felgyullad a szőnyek.
2: Felgyullad a sző. Ja, várjál, általában vagy a rédüléknél, nem.
1: A hivatalos a kísérletnél, tehát mi történik?
2: Nem tudom, a víz hatással van-e rá. Azért még magyarul elvileg tudok. Szóval, hogy mert elvileg ugye, hogyha letakarod a lángot, ugye nem kap oxigén, akkor a tűz az elalszik.
1: Igen, elalszik. És
2: pont.
1: Felszippancsolja a vizet.
2: Tényleg?
1: Aha, mert levegő után kapkod a szerencsétlen gyertya, és nem levegő jön be, hanem víz. Na, oké, ez volt a könnyű. Akkor mi történik akkor, hogyha egy pipettával, mert hogy már ezt is
2: azt
1: tudjuk,
2: tudom,
1: a 3 éves kislány már tudja a pipettát. De titráltunk is. Na, szóval fogod az edénybe, belerakod
2: egy
1: a...
2: Nagy lányok is ismerik ezt. Egy laza pipetta, igen, ez sokaknak szokott menni.
1: Jó, ezt megtanulni 3 évesen?
2: Bulik után. Nem.
1: Szóval, töltsünk meg egy kis üvegedénykét félig ecettel, rakjunk bele egy kis színezéket, hogy azért mégis nézzen ki valahogy, akkor mehet bele egy kevéske mosogatószer, egyelőre egy tök jó takarításra az eszköz, nem? És akkor ebbe szódabikarbonát küldesz. Mi történik?
2: Pesek!
1: Jó! Habzik, de mint az állat.
2: Ja.
1: Feljön a hab.
2: Igen.
1: Na, ezzel zúztuk szét a lakást, és a kedvencemet hozom a végére. Mi van akkor, hogyha megfogsz, mondjuk vegyük feles pohára, jó, mert most nem a mérőpoharakkal, nem fog jönni itt a szakmai dolgokkal. Tehát fogsz két feles poharat, amit először kiürítesz, hogy vidám legyen a kísérlet. És az egyikbe raksz meleg vizet, a másikba raksz hideg vizet, meg is színezed őket, két külön szín. A meleg vizesnek a tetejére ráraksz egy kis műanyaglapot, fejjel lefelé fordítod, rárakod a hideg vizesre, tehát összecsokkolóznak a poharak, és kihúzod a műanyaglapot. Mi történik?
2: Hogy összekeveredik-e vajon a...
1: Fenn van a meleg víz, len van a hideg víz, kihúzod a műanyaglapot, és ugye összeér a két szín.
2: Hát én nem tudom, hogy ez ugyanaz, mint a meleg levegő, hideg levegő, mert ott is ugye van az, hogy az egyik van lent, a másik fent, és sosem tudom helyezni, hogy melyik van hol.
1: Erre szoktak mondani a tanárok, hogy nem számítottam vissza kérdésre, egy pillanat, kiguglizom. De igen,
2: nem, áruld el. Én most arra tippelek, hogy nem keveredik. Tehát,
1: és
2: hogy...
1: igen, nem, vagy nagyon lassan keveredik össze, mert hát ugye a meleg víznek a sűrűsége az kisebb, tehát a hideg víz sűrűbb, és akkor az marad lent.
2: Na, ma is tanultunk valamit.
1: Mert akkor érted, hogyha lenn vannak a halak, akkor hidegben vannak, ha följönnek, akkor melegben vannak. Na, mit szólsz?
2: Na, tök jó. Figyelj, ez hasznos, tényleg, tehát ez egy klassz dolog, úgyhogy mindenféleképpen csináljátok, aztán ne lepődjél meg, hogyha vegyész lesz majd a gyerekből.
1: Mert egyébként szerintem teljesen benne van, így nagyon, nagyon élvezzük ezt a kísérletezős dít, és szerintem ez ilyen tipikusan olyan minőségi idő a gyerekeddel, amit felnőttként te is tudsz élvezni, és amikor mit tudom, háromszor nem úgy sikerül a kísérlet, megvannak a telefonomban a rögzített verziók, akkor is elég jókat lehet röhögni.
2: Igen, meg azért azt mutasd meg, hogy tedd gyors gombra a mentőket, meg a katasztrófa védőket, tehát hogy tanítsd meg hajnalt, hogy na akkor, hogyha itt apa hirtelen felrobban, akkor kit kell tárcsázni.
1: Azért csak nem raktak bele olyan dolgokat ebbe a dobozba, vagy hát nagyon remélem, bár Temus. Ja, a legjobb, az összes kísérlet lengyelül van. Tehát, hogy rá kell uszítani a fordító programot. És igen, tégyen bele egy kis szódabikarbóniumot, azt azért úgy átfordítod magadnak, hogy akkor mit akar.
2: Vagy pedig egyben nyelvtanulási lehetőség is, és hajnalt elkezded lengyelül tanítani, mondjuk az nem ártana, ha te is tudnád.
1: Igen, tehát a fordító program ilyenben nem segít, viszont abban meg tök jó, amikor így jön a kísérlet, és egy-egy dolgot félrefordít. Tehát, hogy itt fogjad meg, és törjed félbe a krétát. És akkor így krétát. Ja, a lengyel szó jelenthet papírcsíkot is. De még ez végén izé lesz, robbantsd be a benzint. Ja, bocsánat, nem benzint.
2: Vagy az AI, tudod, ugye ő tud még hasonlókat, hogy valóban az valóban robbanás veszélyes. Nem kellett volna.
1: Elnézést, ez valóban gyilkos gomba volt.
2: Így van.
1: Legközelebb na. Jobban tudom.
2: Na jó, hát örülök azért, hogy vannak ilyen izgalmak.
1: Tegnap, amikor már jól elvégeztem minden feladatomat, úgy gondoltam, hogy egy órácskára kipróbálom az újonnan megépült szaunát a kedvenc helyemen. Ugye az történt, hogy tavaly leégett, erről meséltem itt a műsorban. Röpke egy év alatt sikerült felépíteni egy elég komoly stábnak ezt a szaunát, hogy elkészüljön. Egy év. Kipróbáltam tegnap. Néztem, hogy miért csak az egyik megy a kettőből. Mesélték, hogy hát ez az apró hiba történt, hogy a másikban elfelejtettek az asztalosok egy keresztlécet rakni a pad alá, így az egyik vendég alatt leszakadt az első napon. Az ilyen beűz a szana.
2: Húj, na ez a ciki látom.
1: Egy év, érted?
2: Ez
1: egy év munka.
2: Figyelj, nekem egyik osztály, erről szintén gimis sztori, szalagavató, főpróba, és az egyik osztálytársam alatt szakadt le a dobogó. Még hál' Istennek nem élőben a szalagavató, hanem a főpróbán. És egyszer csak így azt láttuk, hogy hol a Laci? Laci, valahol lent van.
1: És nagy darab volt a Laci?
2: Igen.
1: Akkor ezt megkapta egy idején keresztül, mert nálunk a szalagavatón volt egy ilyen, amikor vendégszalagavatóztam, minden évben most nem megy bele, volt egy nagy darab srác, és a körpozíciónál ő dőlt el, és dőlt az egész, mint a dominó day.
2: Jaj, de hát egyébként ott csak és kizárólag nyilván a dobogó lehetett a hibásnak.
1: Persze,
2: tegyük,
1: persze.
2: Tegyük gyorsan hozzá.
1: Amerikában egyébként pert nyer ezzel.
2: Ha, látod?
1: De csak rossz országban született.
2: Több mint 20 év után adsz egy jó ötletet.
1: Mondjak egy érdekes tényt. Megtudtam, hogy mennyit görget egy átlagos ember Facebookon, meg social media, meg ilyeneken egy nap.
2: Túl sokat.
1: Na de van tipped?
2: De hogy időben?
1: Ami mi határoz meg, amiben neked logikus.
2: Magyar, vagy ez egy nemzetközi?
1: Átlag.
2: Vagy... Átlag.
1: De magyarra is igaz.
2: Aha. 2 óra 10 perc.
1: 93 métert. Az milyen hüvelykúj munka?
2: Az pont 2 óra 10 perc.
1: 93 métert görgetsz egy nap a hüvelykújjaddal.
2: Új torna.
1: Ez itt szabadságszobor.
2: Ez.
1: Nagyon jó, nem?
2: Mi magyarok jók vagyunk újjazásban. A magyarán.
1: Földrajzi kvízt fogunk nézni. Nekem a külföld.
3: Jaj, de jó.
1: Ausztria.
3: Én abban nagyon rossz vagyok.
1: Nagyon jó, nekem Ausztria
2: jó
1: külföld.
2: Lesz így.
1: Neked mi a külföld, Andi?
3: Micsoda?
1: A nekem Ausztria külföld, neked?
3: Ausztria. Hát minden más, ami nem Magyarország.
1: Látod, azért több hely van benne.
2: Egy fokkal azért előrébb jár, mint te.
1: De tudom, hogy ez nem a kengurus. Tehát ezek a tények megvannak.
3: Ja, úgy igen.
1: Ebben az országban él a világ legnagyobb vadon élő teve állománya. Na, Andi, hány tevét érsz?
3: Én nem tudom, hány tevét
2: várjál,
3: érek.
2: Várjál, de... fogadjunk, ha ez kvíz, akkor fogadjunk, hogy nem valami arab ország
3: biztos,
2: lesz. Mert
3: hogy nem.
2: Biztos, hogy arra tippelnél.
1: Szerinted a nyíregyházi állatkert vagy... számít? Ott van több, láttam.
2: Biztos, nem. Hogy valami ilyesmire tippelnél, tudod fejből, hogy Egyiptom, aha. Vagy mit tudom én, valami közel-keleti állam, vagy valami, igen. Ahol tudod, hogy, és akkor közben meg mit tudom én, mi lesz. Tehát, hogy tuti, hogy valami harmadik. Mik a válasz lehetőségek?
1: Zsoltnak üzenem, hogy teve, nem tévé. Szaúd-Arábia van, Egyiptom és Ausztrália.
2: Akkor Ausztrália, csak azért is.
3: Ausztrália,
1: csak azért is, szerintem nem.
3: Gondolod.
1: Szerintem biztos, hogy nem.
3: Szerintem se. Hát akkor Egyiptom, hát én mondjuk Egyiptomot mondtam volna magamtól.
1: Én Szaúd-Arábiát.
3: De...
2: Hát én meg pont azért mondom azt, mert nem az a...
3: Jó,
2: tehát,
3: menjünk
2: az a
3: most a Rolandán végig, mert
2: az a,
3: és akkor...
2: Nem, én biztos, én azért mondom, mert nem tudom, hogy Ausztrália vagy darab teve nincs elejüként. Ezt nem tudom.
3: Úgyis a végén
2: kiderül. Nem, mert hogy annyira adja magát, tudod, ez most
3: hát
2: ilyen...
3: Hát ott kenguru van sok.
2: Végül is.
1: Erre nem gondoltál.
3: Nem teve. Én mondjuk még Ausztráliában tevétem.
1: Az egyik a pozitív állat, amin a púp van, tehát a plusz, a másik a negatív, ami meg a zsák van, a lyuk. Össze lehet őket párosítani.
3: Az egyik a lyuk, a másik a pupos.
1: Száradó kengurút rá lehet fordítani feje lefelé egy tevére. Sőt, én kettőt is.
2: Én ezt akkor is becsapósnak érzem.
1: Ausztrália?
2: Én kvíz tapasztalatomból kiindulva, én ezt becsapósnak érzem.
3: Én mondjuk Egyiptomat mondom, de menjünk végig Roland.
1: Én meg Szaúd-Arábia.
2: Amúgy, ha logikusan, akkor én is valamelyik arabot mondtam volna, valamelyik arab országot.
1: Meg kellett volna csavarni ezt a kvíz 11 az NLC-nek, mert most meg így van egy ilyen, hogy ebben az országban több tó található, mint a világ bármely más országában. Úgy kellett volna, hogy ebben az országban több tó található, mint görög dinnye.
2: Tehát ja, valamilyen... tó. Úgy értem, hogy tót, több tót talált.
1: Itt nagyon sok a tót.
2: A világ legjobb a legtöbb tója az Kanadában van.
3: Na?
1: Norvégia, Svédország, Kanada.
2: Kanadában
1: akkor megjelöljük Svédországot?
2: Ezt tanultuk régen földrajzban.
3: Régen.
1: Ezt még én is tanultam. Ebben az országban a lakosság közel fele 25 év alatti. Na, ez jó.
3: Melyik?
1: Ebben lakosság az országban fele? A lakosság közel fele 25 év alatti.
3: Iha.
1: Ez milyen klassz már? Nigéria, na, Japán vagy Észtország? Na, ki osztja az észt?
2: Na, ez az, amiről lesz, ez tényleg full tip lesz.
3: Full tip, igen. Hol?
1: Hát szerintem Nigéria. Szerintem azért Nigéria, mert ott csak valószínűleg igen, kevésbé, aha, szabályozott a dolog, és nem az van, hogy ez jó nekik, hanem tehát azt gondolom, hogy ez, bár sokan akarnak demográfiailag, hogy több legyen a fiatal, de ez már durva.
3: Jó, legyen akkor Nigéria.
1: Mehet?
3: De menjen, csak azért, mert te jó szoktál lenni az ilyen.
2: Ja, nem tudom, erre nekem sincs. Erre fogalmam nincs. Egy, a logikádat élem. Hát Japán nem, ja, mert szerintem ott, nem, ott pont, ott hogy az idősek tisztelete, stb. Észtországot elképzelhetőnek tartom, mert megint egy ilyen kicsit, nem azt mondom, hogy becsapós jelleggel, de hogy ilyen azzal nem vagy képben.
1: Mondjuk nálunk rossz az arány, mert itt kit ismerünk, a Pákót. Na most ő idősebb. És nincs az ellenoldalon két másik. Sőt, három másik.
2: De Pákó kortalan, tehát így ránézel, és így nem mondod meg, hogy vagy hány éves.
3: Tényleg, amúgy.
2: Hány
3: éves lehet?
1: 50 körül
2: van, aztán már a Pákó, igen. Hogy hány gyereke van? Hát ő se tudja fejből.
1: Azt nézem, 3-2-1, végeredmény kihirdetve. Amit nem tudtunk, hogy melyik ország majdnem négyszer akkora, mint Franciaország, mégis kevesebben lakják, mint Budapestet. Képzeljétek el, nem Mongólia.
3: Hát akkor melyik?
1: Algéria.
2: Nem. Algéria?
1: Jó. Minden másban okosak vagyunk.
3: Tényleg minden más
2: eltaláltunk. Algéria nekem kisebbnek rémlet.
3: És akkor Ausztrália volt, hogy szép, tevés.
2: Na, akkor nem, az nem tényleg becsapós
1: azt
2: volt.
1: Azt nyomtam meg?
2: Azt nyomtad meg, igen, én Ausztráliát, igen.
3: Meg.
2: Mert akkor az becsapós volt, akkor igen, akkor azt jól sejtettem, hogy ott félre akarnak minket vinni, a kis huncutos
1: tényleg
2: NLC-sek, azt tudományos szaklap.
1: Vagy reflexzor megnyomtam, amit én jónak gondoltam.
2: Nem, igen, az Ausztrália.
1: Igen, de van benne egy fontos csavar, érdekel?
2: Az a teve nem olyan teve?
1: 80%-uk döglött, de tényleg sokan...
3: Nem, idegesít.
1: Nem.
3: Aj.
1: Az van, hogy Ausztráliában nem a legtöbb teve él összesen, hanem a világ legnagyobb vadon élő, pontosabban elvadult teveállománya, amit úgy hívnak, hogy feral.
3: Akkor nem jól rakták fel a kérdést.
1: Neked mindenről ez jut eszedbe?
2: Hát a teve is
3: hát feláll. A pupuja.
1: Fontos a pupufűtés.
2: Akkor ezúton írjon mindenki, akinek feláll a pupuja. SMS és Viber számunk 0620 978 978. 10 percesre zsugorodik. Hát,
1: micsoda?
2: Ugye?
1: Sokan 10 centisre, 10 percesre.
2: Sokan mit meg nem adnának, ha 10 percesre zsugorodik. Jó 10 percért.
1: Rezsugorodik.
2: Hogyha még arra zsugorodna.
1: Milyen tűzi játék?
2: Aj, bizony. Jó 10 perces.
1: Hány patronos?
2: Hát ez sok patronos.
1: Na, Andi, vedd fel a fejhallgatódat, légy egy pillanatra. Szóval, hogy most én azt szeretném, hogy közvetítsünk rádióban egy kicsit tűzijátékot. Milyen a
2: kék,
1: hangulat?
2: Zöld.
1: Piros, piros, sárga, kék. Pálmafalakot. De ez jó, nem?
3: De régen volt ilyen, nem?
1: Ez a kigyulladt a petárdagyár, inkább ez az, nem? Ez már a finálé.
2: Ez már nagyon sűrű.
1: És most egy görög tűz.
3: És itt lenne egy ilyen, hogy...
2: vagy ráadásul az lenne, tudod, hogy nem is bejátszuk, hanem mi magunk így.
1: Hát hallod, amúgy tényleg én a Petőfi Rádión gyerekként hallgattam tűzijáték közvetítést, tehát az tényleg kegyetlen. Kék, piros, piros, kék. Nagyon.
3: Ez kicsit olyan, mint ez a bizonyos NDK-s alámondásos, nem? Kb. Olyan lehet.
2: A hangulatát ugyanannyira adja vissza.
1: Igen. De egyébként, mert itt ugye felmerült az, hogy hogyan lehetne spórolni. A témánk az, hogy milyen lesz idén a tűzijáték, mert ugye augusztus 20 előtt vagyunk egy nappal. Itt megosztanak a vélemények, és nagyon sokan felháborodtak, hogy már évek óta le kéne beszélni a nemzetet a tűzijátékról. Én azon az oldalon állok, hogy szerintem nem. Tehát az, hogy gazdaságosabbá tenni, az egy jó dolog, legyen akár rövidebb, legyen olcsóbb, de ez valahogy így hozzátartozik az évünkhöz. Nekem ez egy fontos pont, meg egy látványos dolog, amit így a gyerekemmel szívesen megnézek, és hiányozna.
2: Engem hidegen hagy nagyjából, tehát hogy én már annyit láttam, hogy az nekem bőven egy egész életre elég, én meg vagyok nélküle.
3: Egyrészt, másrészt ma már olyan technikák vannak, itt vannak a drónsok például, szerintem az nagyon jó volt, tehát az maradhatna akkor, meg mondjuk a fényfestés, tehát hogy
2: az menő.
3: Most pont azt beszélgettük mi is, mert ugye Tokajban voltunk nyaralni a csajokkal, és ott például minden este 9 órakor a belvárosban van fényfestés ugye az épületek mind a két oldalon. És pont azt beszéltük, hogy milyen jó lenne, hogyha inkább erre mennének most már inkább rá, és ne a tűzijátékra.
1: Egyrészt szerintem ez jó irány.
3: Szennyező is.
1: De valamennyi legyen. Tehát, hogy én nem engedném el teljesen a dolgot, de...
3: Én elengedném.
1: De most ugye ezzel kapcsolatban nagyon sokan írtak alá petíciót, meg vélelmezték a témát, és alapjáraton van erre egy reakció is, tehát most tényleg gazdaságosabb lesz a tűzijáték, rövidebb lesz, és 10 perc lesz maga a fény, audio, mindenféle show, és nagyobb hangsúly lesz ezeken, amiket mondtál, de hogy az a lényeg, hogy a tűzijátékból azért valamennyit megtartottak, ami szerintem nem baj.
2: Meg ugye a másik, hogy általában, ugye például a kutya tulajdonosok, ők nem nagyon szokták szeretni a tűzijátékot, és szerintem ez abszolút érthető, tehát, hogy így az állatok szempontjából is ez egy olyan dolog lenne, amit jobb lenne hanyagolni, bár nem tudom, mennyire trendi manapság rádiós műsorvezetőként fontosnak tartani az állatvédelmet, de én megmaradok.
1: Ez most nem téma.
2: Én megmaradok ezen az oldalon, mert számomra az nagyon fontos dolog.
3: Hát igen, én egyébként nagyon sok ilyen tűzijátékos időszakot végigéltem egy olyan kutyussal, aki nagyon nem tudta elviselni, és sajnos a gyógynövényes, ilyen nyugtatós dolgok se nagyon váltak be nála.
1: Hát de szóval... minek viszed ki akkor a tűzijátékra?
2: Nem kell kivinni, de.
3: Nem. Na,
1: de kutyák is szoktak tüzelni, nem?
3: Hát szoktak, de az enyémek nem.
1: Ja, világos.
3: Jó, nincs.
1: Értem, én azt hittem, hogy ez a jó kompromisszum. Meg én erről meg is vagyok győződve, tehát hogy szerintem itt egy kompromisszumos megoldás kell. Azt gondolom, hogy a 10 perc az egy olyan dolog, amit alá tudok írni én tűzijáték kedvelő, és alá tudtok írni ti, akik azt mondjátok, hogy ne legyen. Ez nem jó?
3: Figyelj, kompromisszumként elfogadható, az az igazság, hogy ugye mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy ilyen esetben az állattartónak is van felelőssége, hogy a kutyusa ugye ne szökjön el, és figyeljen oda rá, és tényleg akkor maradjon otthon, mert azért felelősséget vállalt érte. Másrészt meg ugye itt van ez is, hogy igazából tényleg én feleslegesnek tartom, de aki annyira szereti, annak most oké legyen ez a 10 perc, de tényleg környezetszennyező is. Tehát,
1: amúgy, ez egy jó kérdés, amit most így bedobtok, hogy miért nem lehet, mert tényleg mindent lehet csinálni, miért nem lehet csinálni nem környezetszennyező és hang nélküli tűzijátékot. Megmutatom, tehát itt a tűzijáték, és most mutatom hang nélkül.
2: Mert a látvány adott, mert ugye effektíven nem azért tetszik az embereknek, amúgy, mert puffog.
3: De amúgy milyen lenne hang nélkül,
1: mert a Forma 1-ből hiányolják
3: a hangot. Ugyanúgy élveznéd? Végül is igen, mert a fényjáték, ma ott is van zene. Tehát valamilyen zene kell, mert különben megérted, állsz a csöndben és nézed.
1: Vagy lehetne olyan, hogy igen, hogy akinek kell, annak bejátszák fülhallgatón. Tehát bekapcsolja a rádiót és azt hallja.
2: Silent party.
1: Olyan hangosra rakod, ahogy akarod. Igen, Fecó az én emberem. Egy évben kétszer lehessen már kibírni. Gyerekkoromban két hetente volt tűzijáték. Nekem a tűzijátékból csupa pluszos élmény van.
3: Hát nem tudom, hol laktál, de
2: Fecó,
3: jó hely lehetett.
2: Tudod, ez így megy. Tehát, hogy régebben még két hetente, aztán már csak évente kétszer. Hát az nem csak a tűzijátéknál van így, drága barátom.
1: Andival ülünk itt most ebben az órában, Roland fogyókúrájára hivatkozva kiment a szobából, egyszerűen nem bírta elviselni azt a rengeteg édességet, ami megérkezett ide. Staracek Ádámmal, ő most a vendégünk itt a stúdióban. Mester cukrász. Szia, üdvözlök, sok szeretettel.
4: Mindenkit.
1: Hát itt még mondhatnék érdemeket, rengeteget. A Jánoska cukrászda, cukrász vagy vezetője vagy, a korábbi évtortájának az egyiknek a megálmodója, a komáromi kislánynak, és hoztál magaddal évtortákat, ezért vagyok a legnagyobb zavarban, mert alig várom, hogy megkóstoljuk ezeket, ugyanis megvan az idei év néhány befutója. Itt most tehát ezt a három tortát fogjuk tesztelni, az egyik a Magyarország tortája, a bíborfehér, ez az idei.
4: A cukormentes szilvafácska, és akkor a finomság forrása.
1: Így van, ami pedig Komárom-Esztergom vármegye tortája, illetve nem sokára már megye tortája lesz, nem? Tehát, hogy most megint igen, vissza kell belőle venni ezt is. Jó, nem sokára kóstolunk tényleg, még mielőtt belekóstolunk. Szerinted ebből a háromból valamelyik, én bízom benne, hogy a finomság forrása, de hogy valamelyik fent fog maradni, meg még hosszú távon kapható lesz nálatok?
4: Hát, nálunk egy ideig biztos, hogy kapható lesz.
1: Ú, de jó.
4: Bíborfehér.
1: Na várjál, akkor beszéljünk az ország tortájáról, a simáról, a sima kategóriáról, a itt a bíborfehér.
4: Hát igazából így az erdei gyümölcs, egy túróbetét van benne, akkor egy citrusos tejfölmusz és egy mandulás tejcsok is ropogós.
1: Hűha! Andi, köszönjük szépen ezt neked, Ádám, de vedd a kezedbe kérlek a tiedet is, mert mindegyikből hozott nekünk több verziót. Már most mondom a drága hallgatóinknak, hogy a stábnak
4: hoztak. Hát nem több verziót, egy verziót.
3: A stábnak hozta, de megesszük.
1: Igen, de megesszük. Igen, tehát hogy a több verzióból hozott mindegyikből.
4: Aha. Most kóstoljátok a bíborfehért.
1: De várj, úgy akarom, hogy minden réteg meg minden jöjjön.
3: Hányadjára sikerült egyébként elkészíteni?
4: Hát ilyenkor fix a recept és
3: elsőre sikerül ilyenkor?
1: Ez de durva. Mm-hmm. Ez nagyon
4: hát
1: finom.
4: Igazából hasonlókat csinálunk meg most. Tészta. Most hasonló tésztákat hát nem is szoktunk csinálni, most a betét is. Hasonló receptúra, mint a régiek, most egy tejfölmusz és a túróbetét.
1: Tudod, mi a durva az egészben, hogy amikor én láttam ezt, hogy mi az idejének a neve, én azt mondtam, hogy ez engem idején nem érdekel. És most, hogy megtudtam, hogy túró tejföl és megkóstoltam, azt mondom, hogy ez lesz a kedvencem.
3: Tehát nekem ez a sajt hiányzik
1: róla. Az ízlésvilágomhoz ez nagyon-nagyon közel áll. Én esküszöm a tejfölös ízt is érzem, a túró nagyon jó, hogy ilyen kicsit rögösebb benne. Ez is tetszik, hogy nem ilyen halálédes. Tehát van benne egy kis édes ezzel a lekvár szinttel is, de hogy hozzám ez ízben nagyon közel áll, ami most itt kikeveredett, és végre nem egy ilyen túlflancolt dolog, hanem azt mondom rá, hogy ez egy ilyen hétköznap is kérem, nyári szerethető, lazább, könnyebb íz.
3: Amúgy tényleg nagyon finom.
1: Jó, a stát többi tagjának
3: is adom. Én is nagyon szeretem a túrós süteményeket, úgyhogy ez nálam is nyerő. Ez most a tavalyi annyira nem ízlett, de ez
1: nekem is
3: finom.
1: A tavalyi egy kicsit így mellékvágányra keveredett valamiért, de ez az ideje.
4: Hát hogy királyba, hát úgy volt, hogy a dobos tortának hát az elemeit tartalmazza, és akkor egy ilyen újra gondolt dobos torta volt.
1: Nagyon fontos kérdés. Holnaptól ezt mindenhol, azokon a helyeken, amiket mondtál, lehet
4: ott
1: majd kapni.
4: Ott a térképen lehet, igen, 485 hely.
1: De hogy ahol ilyet kapok, ott biztos, hogy jót kapok? Vagy van különbség, hogyha mondjuk nálatok veszem meg, vagy máshol?
4: Ebből mindig lenni, hogy eltérnek a recepttől, vagy éppen nem tudják elkészíteni, vagy éppen nem úgy sikerül. Augusztus 20 környékén vannak, ahol azért nem teljesen úgy sikerül a torta, vagy éppen hasonló lesz csak, de azért ez így mindig nehéz dolog.
1: Tehát többnyire cukrázza
4: a recept, fix a recept, igen. Akkor a cukrázzák általában azért már úgy, hát hogyha valaki már azért hát tapasztaltabb kóstol, akkor azért tudja, hát azért tapasztalja, hogy hol jobb, hol kevésbé. Régen például voltak úgy, akik jöttek, hogy akkor megkóstoljuk akkor tieteket is, meg akkor itt is voltunk, ott is kóstoltuk, és akkor úgy rangsorolnak.
1: De nincsen egy ilyen fegyveres cukrász testület, akik habberővel körbejárják.

0: Szilva, Dió, Fahé, így az alap ízvilág.
1: Ez lesz, ami tőlem messzebb szerintem.
0: Ez így a mamájának egy ilyen története, a, hát ugye a Jenőnek, aki így a verseny megnyerte.
1: Ja, ugye itt történet
0: ez
1: is
0: egy,
1: van.
0: Hát itt egy ilyen történethez, hát így mamájához, aki főzte otthon a Szilva lekvárt, és akkor ő azon nőtt fel. És akkor így azért lett így akkor Szilvás neki a torta.
1: Már is egyel közelebb hoztad, most akkor ezt kóstoljuk. Közben mesélj arról, hogy tudom, itt van valami kalórialimit, nem?
0: Tehát,
1: hogy
0: 250 kalória körül kell belőni maximum egy szeletet, igen. Ezt itt, hát itt egy pontos kalóriaszámítással kell a tortát, akkor például akkor az édesítőszerek is limitálva vannak. Itt egy alapanyaglista van, hogy akkor miből lehet használni, miből nem lehet használni, hogy akkor esetleg miből mértékkel lehet használni.
1: Nekem ez karácsonyi ízű. Az én ízlésemtől egy kicsit messzebb áll, de nagyon jó az, hogy a fahé nem egy ilyen tolakodó fahé, azt nem szeretem, hogy ez mindent elnyom, hanem egy ilyen utóíz inkább.
2: Finom, nagyon.
1: Andi, minősít,
2: a ebben is van benne.
1: Ami majdnem roppan, hát ilyen diósan roppan.
0: Epekán dió az aljában.
1: Ez nehezebb, nem? Mert ebben kevesebb a tartás, tehát hogyha meglököm oldalról, ez egy kicsit ilyen kocsonyásabb.
0: Másabb jellegű torta.
1: Azt tudod, hogy hány kalória egy szelet a másikból? Tehát, hogy
0: nem.
1: De sokkal több?
0: Szerintem azért igen.
1: Sokkal. Ha? Most ti hallgassátok az aláfestő zenét.
2: Meg a csámcsogásunkat.
1: Mindig jó, amikor rádióban kóstolás van, nem?
0: Tehát, hát hang alapján a vendégek, és vendégek, mert a hallgatók is érzik.
2: De nem mind a három torta nagyon.
1: Tavaly volt a hallgató, aki becsöngetett, hogy maradt. Nem marad, most mondom, nem marad. Nagy a stáb. Hát ez valami Isten.
0: Nem hoztam még kettő-kettő szeletet.
1: Dehogy hoztál, ne már, nehogy már itt a hallgató. Mindent a hallgató
2: gerdától. Nem tudja senki.
0: Mondjuk is sorsolhatod.
1: Milyen további tortákról beszélsz, hogy nem sorsolunk. Tortát nem sorsolunk, ez nem vicc.
3: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám.
4: Láttam olyat,

0: Azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Íj és Rolanddal és Rérő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Sporoljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Jó reggelt, vége van az ének, egy szombat reggelre kelnek ma a vének. Sziasztok, és Kelt Tamás, és indítom a szombat délelőtti programot 9-től például már az üzenetküldő műsorral. Egy óráig töltetjük együtt az időt, benne lesz kalendárium is.

Tom igéje, na és persze, hogy a pillangó hatása tavalyi évből szállítottam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Üdv neked, én Tamás. Köszönöm, hogy ebben a korai órában is velem tartasz. Felkeltél korán, ezért, csak ezért. Na jó, csak viccelek, de úgyis ezért. Vagy dolgozol, vagy éppen valóban készülsz. Teljes mértékben megértem. 7 óra után vagyunk 11 perccel. 9-től viszont jövök az üzenetküldő műsorral. Egészen egyig tart majd a program. 0-20-97-8-97-8-5 a számom. SMS Viber formában jöhetnek majd az üzik, és hogy kiket tudok köszönteni, hát a születésnaposokat persze, no, meg a Menyhérteket és a Mírjamokat, mert hogy névnapot ünnepelnek, a nevük eredetét pedig hozom a következő órában. Itt lesz a, na persze, hogy a kalendárium. Addig viszont ebbe tuti, hogy kapsz tőlem közlekedési információt, és nem sokára elregélem, hogy milyen idővel számolj ma. Addig Seal és az It's Alright nagy klasszik, elsőként pedig Holly Molly a porondon, Freaks on Town, csak slágerek közrepül. We go up.

volt a diétek. Jó reggelt, jó reggelt. Így 48 után. Ígértem, időjárást hozom nektek a szombat délelőttben. Jelen állás szerint 20 és 22 fok között áll. Hőmérőtök higany szála már, ha van. Ha nincs, akkor persze digitálisan mutatja. Ez egészen 26-ig, 27-ig húszik majd fel. Váltakozva találkozhatok napsütéssel és felhőkkel. Számottevő csapadékkal tuti, hogy nem fogtok találkozni, de ha esetleg mégis, akkor megint csak ők átvertek engem, és én pedig átvertelek benneteket. Már rögmestő meg a közlekedési blokkal, addig Álvaro Soler, The Chainsmokers, itt lesz Metro Gims Sting-el, no és Justin Bieber most azonnal.

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Halló Szolér és Topik, persze Szóló Paraci, így a dal. 4 évvel ezelőttről hoztam. Hozom a közlekedési blokkot, aztán persze rogogunk egy újabb kiváló dallal, Sophie Ellis Baxtortól. Ilyen lesz a Freedom of the Night.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: A közlekedési időjárási feltételei szerintem tök jók lesznek, ha nem lesz csapadék, akkor minden faja lesz, úgyhogy közlekedhetünk bármikor, bárhova, már ha ugye az autópálya engedi például, mert hogy a szélesítési munka miatt sok helyen találkozhattok különböző tereléssel. Na, ezeket megtaláljátok az útinform oldalán. Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. A 11-esen Szentendrén, a 18-as és a 22-es között burkolat felújítást végeznek, itt is sávlezárással találkoztok. No és még egy a végére, a Tatagyőr összekötő úton Bábolna és Bana között a 28-as és a 29-es kilométer környékén építési munka miatt, valamint a 31-es és a 33-as között gyalogátkelőhely építése miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Nos, ennyi voltam én, ha neked van info, dob, de mindenképpen továbbítom, ígérem. Jó utat, balesetmentes közlekedést, és mindez legjobbjainkat. No, meg egy csajt az anyósülésre, fú, de nagyon tud énekelni, úgyhogy ha kiengedi a hangját, akkor te a gázpedálra lépsz, azt tud én.

Sophia Rice és Jógy az idióta 6 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program egészen egy óráig Tamással. Köszi, hogy itt vagy. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Bármiféle infód van, dobd nekem, de használhatod ezt egyébként az üzenetküldő műsorban is. 9 valamint 1 óra között névnapos, születésnapos köszöntésre tökéletes. Apropó névnapos, ők érkeznek a következő órában. Na meg a történelmi érdekességek. Tehát a kalendárium, addig viszont Bruno Mars, New Level Empire, Wolf Katival, Alok pedig Jazz Glynnel, Summer's Back, így

valamint Andrea Love közös zárta az első órát a szombat délelőttben. Hello! Hello, én Tamás, hozom már is Pistit a legfrissebbekkel, aztán robogunk a következő órában a Pride-al, itt lesz Félix Ján és G-Hard közösen, mutatom!

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt kívánok! Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Vármegyénkben, állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át a köztársasági elnök, 7 napon át oltották az erdőtüzet Belgiumban. Már is jövök a részletekkel, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják, egész nap! Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A közlés szerint Tatabányán augusztus 20-án a Vadász utcában személyi gépkocsira és útra dőlt 2 nagy fa. Forgalmi akadályt jelentett továbbá egy vastag kidőlt fa a 117-es főúton Kesztölc és Vaskapu puszta között, a 13-as főúton pedig 2 sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, a Magyarországgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köszöntő beszédében. Ezekben a kitüntetésekben benne van a magyar emberek megbecsülése és hálája, a köszönet az eredményekért és mindazért, ami mögöttünk van. A fáradtságos hétköznapokért, a kitartásért, a lemondásokért, a kudarcokért, az újrakezdésekért mutatott rá Baka András köztársasági elnök. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díja színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. 7 napon át tartó oltás eredményeként sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint a tűz várhatóan nem terjed tovább, ha az időjárási körülmények a jelenlegihez hasonlóak maradnak. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében múlt pénteken csaptak fel a lángok. Legkevesebb 350 ember, köztük belga és német tűzoltók, a helyi és szövetségi rendőrök, a polgári védelem, a belga védelmi erők és az erdészet munkatársai mellett helyi gazdák és önkéntesek vettek részt az oltásban. És végezetül, ha úgy nézzük, sport, sok száz futó, 3 táv és fantasztikus hangulat. Ilyen volt a 29. fenyves futás Koppánymonostoron. Augusztus 20-án ismét benépesült a Koppánymonostori fenyves. Ovisok, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt rajthozáltak Komárom egyik legnépszerűbb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező sporteseményén. A legkisebbek 200 méteren, míg a nagyobbak és a rutinosabb futók 3,2, illetve 13,2 kilométeren mérhették össze kitartásukat, a legjobbak megérdemelt díjaikat is átvehették.
0: Időjárás.
1: Szeles időjárás, sok napsütéssel, de 30 fok feletti és környéki hőmérsékleti adatokkal, strandidővel zárul a hosszú hétvége.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Indul ám, tart egészen 9-ig, hogyha jobban utána számolsz. Ez a Forrás Rádió szombat délelőtti programban pedig, mint ahogy Miksa is emlegette, Tamás. Hozom a kalendáriumot, 9-től pedig jövök az üzenetküldő műsorral, úgyhogy mindenképpen füleljetek, egyik tart a program. Class Animals, Coolio és Felix Jan. Itt a Pride. Rádiózz velem!

0-20-97-8-97-8-5-5 a számom, ezt jegyezd mindenképpen, pötyögd a telefonodba, SMS, Viber formában él. Én pedig élek a lehetőséggel, és közlöm, jön a kalendárium, a történelmi érdekességek előtt, pedig nem sokára a Mennyhértek és a Mírjamok, mert hogy ők ma névnapot ünnepelnek. A nevetek eredetét hozom ám, addig viszont játszom Arizonától a Problems című 2019-es darabot, elsőként pedig hazai vonal, na BSV és Marics Peti rollereznek egy coasterrel, vagy valami ilyesmi, na mindegy, csak slágerek

az Arizona és a Problems 7 évvel ezelőttről érkezett. Ez a Forrás Rádió. Szombat délelőtt, Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Egy óráig tölthetjük együtt az időt. Ez az óra, mint ahogy emlegettem, már a kalendáriumé, a Mennyhértek és a Mirjamok előtérben. A Mennyhért germán eredetű Meinhard névből származik. Jelentése erő, erős és merész. A Mirjam pedig a Mária eredeti héber formája, amelynek jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. Úgyhogy ezügyben segítséget nem tudok hozni neked. Köszöntésben viszont tudok segíteni, 9-től jön ugyanis az üzenetküldő műsor. Mirjamok, Mennyhértek, boldogat nektek, a többieknek üzi, abban a 4 órában használjátok elérhetőségeinket. Köszönöm! Mindjárt a többi történelmi érdekesség, megéri megvárni, higgyétek el. Addig viszont kiváló dalok, Matthew Coase és a Madcon, itt lesz a Little Mix, Mossy Man is Trips-el, no meg Morcséba, a nagy klasszikot hozom az új évezred legelejéről, érkezik csak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és az egykori Morikante Yeke Yeke került előtérbe a Queen for a Day-ben. 3 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás. Benne a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy velem tartasz. Egészen 1 óráig telt el, én Tamás. Ez az óra telt a kalendáriumé. A névnaposok már voltak. Hát akkor itt vannak a történelmi érdekességek. Például a Genfi Egyezmény jóvá hagyta a Nemzetközi Vörös Kereszt létrejöttét 1864-ben. Pontosan 189 évvel ezelőtt nyílt meg Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, ez később ugye Nemzeti Színház néven szerepelt. 1849-ben volt a történelem első sikeres légi támadása. Kapaszkodjatok, itt pilóta nélküli ballonokkal támadták az olaszországi Velencét. 1901-ben alapították meg a Cadillac Motor Company-t. 115 évvel ezelőtt lopták el a Mona Lisát. Vincenzo Perugia, na ő volt az elkövető, egyébként a múzeum egyik alkalmazottja volt. Az esetet amúgy a 20. század legnagyobb műkincs lopásaként tartják számon. 1932-ben kezdte megadását a BBC. 1962-ben először rögzítették videó felvételen a Beatles fellépését. Liverpoolban játszottak egyébként a Cavern Clubban, adásba pedig október 17-én kerültek. Ha felnéztek az internetre, a YouTube-on, ez a felvétel még fent is van. És utoljára, de nem utolsó sorban, pont 70 évvel ezelőtt kezdődött Elvis Presley Love Me Tender című filmjének a forgatása. Érdekesek voltak, ugye? Mondtam én, hogy azok lesznek. A dalaink pedig kiválóak, így a kalendárium után Ias mindjárt jön Timbaland, Carrie Hilsonnal, Sabrina Carpenter pedig most bocsátja rendelkezésünkre a Men's

Ház és Olja Replay 16 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás. Köszönöm, hogy velem tartasz. Telted egészen egy óráig. A következő órában már az üzenetküldő műsorral 0620-978-9785-ös a számom. SMS Viber formában nyugodtan használatod. Köszönj, névnapos vagy éppen születésnapos ismerőst. Nos, addig én a dalainkat használom, jó? Alex Warren-től egyet tuti, itt lesz Dash Young Fly-jal. Billie Eilish pedig most kezdi a blokk.

Explorer, és jó, hogy a Fever Gym volt a tiétek, ezzel zártam a második órát itt a szombat délelőttben. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán nyitom a harmadikat. Szia lesz itt veletek, és a Fist Fapping Ascent Storm. Mutatom!

0: hosszúlyaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103 ezer forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
2: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9, jó reggelt kívánok mindenkinek. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Az eurózónában 1,3%-kal csökkent az építőipari termelés, sűn keresztszalag szakadás szenvedett. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter pénteken. Vitézy Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovelo 6 hálózat keretében. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhetnek az építkezések. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra is, közölte. 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet már korábban megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Az eurózónában 1,3%-kal csökkent az építőipari termelés júniusban, májushoz képest, amikor még 0,2%-os növekedést mértek, derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, a Eurostat csütörtökön ismertetett adataiból. A legnagyobb havi csökkenés Szlovákiában, Magyarországon és Franciaországban regisztrálták júniusban, a legnagyobb növekedést Romániában, Svédországban és Hollandiában figyelték meg. És végezetű sport, Sőn Szabolcs, a bajnoki címvédő Eto FC Győr labdarúgója keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 11-szeres válogatott játékos múlt csütörtökön a Lette Riga FC elleni konferencialiga selejtező visszavágójának második fél idejében sérült meg, de csak most hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor. Az északi a szél élénk és erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem egészen egy óráig, sziasztok, ez a Forrás. Innentől már az üzenetküldő műsorral 0620-97-8-97-85-ös a számom. Köszöntsetek névnapos vagy születésnapos ismerőst. A Sense és a Rockstar itt útél érkezik. No és szia, ismert, hogy ígértem. Itt a Fist Five-ing a Sandstorm. Rádiózz velem!

Az All Saints, és persze, hogy a Rocksteady 20 évvel ezelőttről hoztam a klasszikot. Ez a forrás, köszönöm, hogy velem tartasz. A szombat délelőttben, Tamás, ezzel már az üzenetküldő műsorban vagyunk benne. Mirjamot és Mennyhértet tudsz köszönteni. Boldogat nektek! Egy óráig teheted, 0-20-97-8-97-85-ös ám a számom. SMS Viber formában nyugodtan jöhet az üzenet. Egyébként minden órát megspékelek egy Buenos Morgan visszatekintővel. Ebben az órában strandra megyünk, méghozzá Komáromba, a Brigécióba. Az élményeiről mesél majd Ádám. Mesélhetnék én is, mert ott voltam, de mondja ő! Addig pedig legjobbjaink, amiket ti kértek, főleg azok. Kezdésként már is egy hazai dallal. Hogy kiküldte az üzenetet, azt nem tudom, egy hálás hallgató, így van csak aláírva, a rádió műsorvezetőjének küldeni Gen of Sensei című újdonságát. Már csak azért is, mert ugye Gen of tatabányai kötődésű. Köszönjük a szuper zenéket, ti vagytok a legjobbak, kedves hálás hallgató, nagyon szépen köszönjük, aranyos vagy, hozom neked Gen of tavalyi durranását. Csak slágerek közt repül a Sensei.

0: nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edd.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.
0: A

Pink és Steve, a Taste of My Lips volt a tiétek. 4 évvel ezelőttről hoztam. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz, 1 óráig teheted. Augusztus 22 van, csak szólok, mennyértek, Mirjam, ti ünnepeltek. Tessék őket köszönteni, teltitek tehát rajtunk keresztül. Timi írt rám, anyukámnak küldöm a késői kávé mellé, induljon vidáman a mai szombat reggele is. Hamarosan hívlak. Na ez lenne még odaírva, Timi.

0: hatalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Chocolate Puma és az Always and Forever 20 évvel ezelőttről érkezett ez a forrás. Benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted egészen egy óráig. 0-20-9-4-8-9-4-8-5-ös a számom. Mindjárt itt a Buenos Morgan visszatekintő. Viszont addig üljünk be egy Ferrari-ba, mit szóltok hozzá? Laci írt nekem a volán mögül. A kamionos kollégáknak szeretne eseménymentes utat kívánni, és mindezt a Ferrari-val.

0: Bogi, és persze Manuel. A Benned Él 6 évvel ezelőttről érkezett ez a forrás, benne pedig az üzenetküldő műsor, amit ugye megspékelek minden órában egy Buenos Morgan visszatekintővel. A program maga hétköznaponként 6 és 10 között ébreszt téged Rolanddal és Ádámmal. Na, ebben a blogban egészen Komáromig utazunk, mert hogy valamelyik hétvégén ott voltunk kint a Brigécióban a strand turné keretein belül. Na, az itteni élményeiről mesél Ádám. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hello. Most már nem költői a többes szám, mert hogy valóban Ádi visszatért, mint annó Bobby a Dallasba 50 rész után.
3: Igen. Igen. Nem úgy, mint Magdi anyós, aki ilyen kísértetként jön. Tegnap kiüvöltettem a hangomat, ez néha majd lehet, hogy hallatszik. Akkora nagy strandolás ment tegnap, hogy csak na.
2: Igen, láttam, hogy nyomtad a medencéből, frankon, nagyon élted. Ja, hallani azért a hangodon.
3: Én köszönjük szépen a Brigéciónak, tehát tényleg nagy élmény volt, meg a strandolók is, vagy strandozók is nagyon-nagyon jó fejek voltak, tényleg. Azt láttam, hogy olyan volt a szitu, én bementem a mikrofonnal a medencébe, a Laszkó kintről nyomta a kérdéseket, meg a játékokat a habtestével. Ja, ezen gondolkoztam a múltkor, hogy mondtad, hogy habtest, hogy ilyen purhab, nem? Na igen.
2: Hát igen, tehát hogy ez a mostában nagyon felkapott, van ilyen szuflé palacsinta, nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy hely, nem fogom kimondani, nem itt, mert reklám lenne. De hogy ilyen, az ilyen löty is ilyen felfújt, ilyen habszerű palacsinta, nincs ez meg neked?
3: Majd mutatom képet. Te mutattál valami ilyesmit
2: egyszer. Na az, amit egyszer mutattam, igen. Na olyan.
3: De tegnap mondtam a Lackónak, mert így beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet a Dunával, meg ilyesmi, hogy most azt csinálják, hogy ilyen nehéz dolgokat raknak a Dunába. Szóval Lackó!
2: Esetleg, ha ráérnél, akkor szerintem pakkal örömmel láttak.
3: Ne, de jó fej volt, nagyon jó fej volt.
2: És
3: nagyon éltük a tegnapi strandolást, tényleg tök jó élmény volt, de mit kezdtem el? Ja, hogy olyanok voltak a hallgatóim, mint a kacsák, én így tökre élveztem. Én voltam a kenyérmorzsa, meg a zsömle darabkák, amit nem szabad ugye bedobni. Ott voltam a mikrofonnal, jött a kérdés ajándékokért, és mindenki követett a vízben.
2: Ja, de azt hittem, hogy az van, hogy bekaptak, de mindegy, szóval, hogy...
3: Nem, mikrofon volt állam, de ez nem egy finom áthallás. Nagyon jó volt, tényleg én még ennyire nem élveztem strandos kitelepülést, és ez többnyire annak volt köszönhető, hogy az emberek jó arcok voltak. Volt egy játék, amiben nem annyira hittem. Az, amikor ott a helyszínen elindítottunk slágereket, és akkor a hallgatóknak kellett folytatniuk. És képzeld el, nem hogy tudták, hanem 5-ből 4-en hangnemben, tempóban és dallamban ott voltak.
2: Jó, hát azt nem mondtuk meg, hát az meglepetés, hogy a kórus találkozó tagjai kint strandoltak a Brigécióban.
3: Ja, hát, és a másik kedvencem volt egy Majka dal, a 90-es években mindenki táncolt, az is ment, és egy hölgy odaúszott, és elénekelte, és utána mondta, hogy ja, egyébként ő is ózdi. Mondom, jó, oké. Okay. Ja, egyébként a Majka az osztálytársa volt. Mondom, igen, akkor a Majka járt iskolába? És akkor kérdeztem, hogy ő azért befejezte, ugye? És igen, ő befejezte.
2: És nem mesélt róla, hogy milyen volt még annó gyerekkorában?
3: Nem, úszott a nyereményért.
2: Ja, értem.
3: De tényleg nagyon-nagyon nagy találkozások voltak tegnap. Még egy kedvenc élmény, ezt elmesélem, képzeld el, jártam rendszeresen jégkásáért. És egy olyan büfében vettem át mindig a jégkását, remélem ők is hallgatnak minket, ahol akármi volt, akárhányszor odaértem, nem volt semmi sor, de a hölgy, aki felszolgált, ő soha nem ért rá. Bocsánat, egy kis türelmet kérek. És mindig csinált valamit. De nem keveset, egy ilyen 3-4 percet minimum, majd utána úgy rám nézett, és akkor kérdezte, hogy mit kérek. És kikértem a jégkásámat, és ugye a harmadik körnél így nézi, Forrás Rádió, látja a pólómon, Forrás Rádió, hogy nincsenek-e ajándék cuccaik. És mondom, hogy de vannak. Hát és akkor nem hozná le valamit. És akkor vittem nekik ajándékba egy tollat, és így rám néz a hölgy, hűtőtáska nincs.
2: Mondom, nincs. Tehát ezek szerint hallgat minket. Pontosan tudta, hogy mivel érkezünk, látod?
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám.

Molly, és jó, hogy a Tongcu Lédől volt a tiédek a tavalyi évből érkezett. Ezzel zártam az üzenetküldő műsor első óráját. Jön Pisti, a legfrissebbeket hozza, aztán berobban a Fastboy és Clock Clock közös Born Again.

0: Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6 millió 990 ezer forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 millió 990 ezer forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:10, jó napot kívánok! Szép szombat délelőttöt, a munka Paksnál nem áll meg a nemzeti ünnep hétvégéjén sem. 14. Leó pápa ma a tengerparton dolgozik, nehéz ellenfelekkel kezd az MVMO Shell Lions. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnep hétvégén sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen, az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról a Facebook oldalán. Ruszin Szenti Romulux elmondta, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette a miniszter. Beszámolt arról is, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Tovább nőtt a szakember hiánnyal küzdő német vállalatok aránya júliusban, az IFO gazdaságkutató intézet felmérése szerint. A Müncheni Egyetem intézetének júliusi felmérésében a cégek 23,2%-a számolt be a képzett munkaerő hiányáról, az áprilisi 21,1% után, értéke azonban jóval a hosszú távú 31,7%-os átlag alatt maradt. 14. Leó 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa ma délután érkezik meg a Rimini Meetingre, este pedig szent misét tart a tengerparti kikötőben. És végezetül sport, durva sorsolás, nehéz ellenfelekkel kezd az MVMO Shell Lions a férfi kosárlabda NB1A csoportjában. Forrai Gábor együttese a bajnok Falkóval és az ezüstérmes szolnoki Olajbányásszal találkozik az első két fordulóban. Ez a sorsolás kísértetiesen hasonlít a tavalyira, ugyanis az előző idényben is az említett két nagyágyúval kezdett az OSE. A Szolnok és a Szombathely után már könnyebbnek mondható ellenfelek következnek, a pécsi és a körmendi alakulat lesznek a további ellenfelek.
0: Időjárás.
1: Szeles időjárás, sok napsütéssel, de 30 fok feletti és környéki hőmérsékleti adatokkal, strandidővel zárul a hosszú hétvége.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Mi az, hogy indul? Már el is indult. Sziasztok, ez a Forrás. Az üzenetküldő műsor második órájában vagyunk már benne. Én Tamás. Buenos Morgan visszatekintő is jön természetesen. Névnapos születésnapos köszöntés pedig szerintem tökéletesen aktuális. Kiara és Missy Elliot közösei pedig a Fastboy és Klank Klank Collab. A Born Again indul. Rádiózz velem!

Ciara és Missy Elliot, One Two Step, így a 2004-es klasszik. Te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönöm, hogy velem tartasz, telted egészen egy óráig, addig tart ugyanis az üzenetküldő műsor. Nem sokára ugyancsak Buenos Morgan visszatekintővel, mint ahogy az előző órában is hallottad. A biztonsági öv nem használatáért büntetnek meg valakit, de hogy mennyire is. Na, kiderül majd a következő fél órában, úgyhogy nagyon füleljetek addig is. Lady Gaga, ma ő érkezik. Péter írt rám, szerelmének Dórinak küldeni ezt a számot. Harmadik évfordulójuk alkalmából. Te vagy a mindenem, ez lenne az üzenet vége. Mármint, hogy nem én, hanem ugye Dóri. Peti, köszönöm, hogy írtál. Lady Gagától a Bloody Maryt kéred. Én küldöm. Dóri, gratula nektek!

az Offenbach és Norma G. Martin féle Hours Drive 3 évvel ezelőttről érkezett ez a forrás. Benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, természetesen köszönöm, hogy velem tartasz, telted egy óráig. Jani üzenet előttem: boldog 50. születésnapot kíván drága feleségének, Katinak. Azt írja, hogy Katinak van egy nagy kedvence, az pedig Celine Diontól egy régi klasszik, az I'm Alive. Jani, köszönöm, hogy írtál, hát persze, hogy játsszuk, és hozom is neki. Kati, itt érkezik Celine Dion felvétele neked. Boldog szület

0: után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
5: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
4: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés, minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A dal. Ez a forrás. Köszönöm, hogy velem tartotok. Az üzenetküldő műsort egészen egy óráig hozom nektek. A folytatásban már is egy hazai újdonsággal. Szandi kérésére hozom nektek az Iron Mafia és Beton Hófi közöst. Imrének férjének küldeni, aki most is úton van. Vezess óvatosan, nagyon várunk haza, ez lenne az üzenet. Szandi, köszönöm, hogy írtál és hogy itt vagy. Remélem, a férjed Imre is hallgat minket. A Nestek című újdonságot hozom. Imi, jó utat! És tényleg, vezess óvatosan.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

színezzük a hétvégét. Tarts Zimmerer Tamással minden szombat reggel 7-től délután 1-ig. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Jude Law és persze Lil Frack 2019-ből szállítottam a lejt. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor egészen egy óráig tart a program. Köszi, hogy itt vagy. Ígértem, hogy minden órában kapsz egy Buenos Morgan visszatekintőt, ma így lesz ez most is. Ádám hozott egy történetet, egyik barátja kap bírságot, vagy bírságokat, biztonsági öv nem használata miatt. De hogy mekkora az összeg, ezt már mutatom is.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Amit el akartam mesélni, ez egy haverommal történt, képzeld el, pár napja fölhív. Áli, tudsz-e nekem valami munkát? De mi van, mire van szükség? És mondja, hogy hát most csak idéglenesen kéne valami, mert nagyon jönnek a bírságok. Mi történt? És meséli, hogy hát ő tudja, hogy ez nagy hiba, de nem szokta bekapcsolni a biztonsági övet. Na, jó, oké, értem, ez szerintem egyébként tényleg nagy hiba, nekem reflex, hogy mindig, tehát ez alap, nem tudom, Lackó mondta, hogy ez valahogy így 40 év fölött kattam be az embereknek, hogy nem kapcsolják be, de hogy én hangyos ülésen ülök, és nyugodtan mond a véleményed.
3: Ja nem, nálam is, tehát hogy én nekem ez ilyen annyira alap, nekem is van olyan haverom, aki gyűlöli a biztonsági övet.
2: Notorikus emberek vannak.
3: Igen,
2: ebben szerintem.
3: Igen, ez ilyen bekattanás szinten megy, tehát hogy ők így nem tudom
2: van,
3: miért.
2: Van, trükközik, hogy a háta mögött beköti, valaminek van ilyen kis levágott izéje, hogy na mindegy, van, aki úgy vezet, hogy a kezével takarja, így keresztbe rakja a kezét, hogy ne látsz, hogy mindegy. De az a lényeg, hogy így mondom, hogy jó, hát és ez mennyi lehet, hát most munkát keresel meg izé emiatt pluszba. És mondta, hogy hát 30 ezer forint. Mondom, tök jó, és most ennyire ez tényleg oldalba rúg. És kiderült, hogy újonnan rakták fel a környékén ezt a mérőgépet, és az első büntetést egy hónapra visszamenőleg kapta, azóta minden nap jön a 30 ezer reggel. És körülbelül ilyen 20 munkanap, az ilyen 600 ezer lesz neki.
3: Csak kérdezem, hogy esetleg ez nem vette rá arra, hogy mégis be kéne kötnie magát?
2: Szerintem mostantól rendes ember lesz, tehát hogy ez a egyszer megjavulok én, ez
3: de hogy megvan. Ez, tehát, hogy egyébként meg ezt sose értettem.
2: Milyen boldog lesz az utolsó napon, nem?
3: Az biztos. De hogy miért? Tehát, hogy értem, hogy persze érzed, meg szorít, hát az a dolga, könyörgöm, de hát most inkább egy pici kényelmetlenség, de ha úgy van, akkor mentse már meg az életedet, nem?
2: És akkor mit csinálsz? Bevárod a 20 üzenetet, és a végén fizetsz egybe, vagy naponta utalgatsz? Kérsz-e részletfizetést, ha igen, akkor mindre kapsz-e, és akkor hónapokig.
3: Hát ez tulajdonképpen olyan az egész, mint egy nagy részletfizetés, nem?
2: Ez nagyon vicces, mert hogy nyilván sajnálom őt, de hogy azért ez a lúzerségnek egy iskola példája.
3: Hát házhoz ment a pofonér, na, tehát és egy hónapig nem vette észre, hogy ott egyébként van egy ilyen.
2: Volt addig is kamera, csak addig a biztonsági övre nem figyelt a kamera.
3: Ja, értem.
2: Hello.
3: Na, szóval, hogy legyetek körültekintőek, óvatosak, és kössétek be magatokat. Ez nagyon fontos. Ennyit tanuljunk ebből a történetből.
1: Buenos Morgan, minden hét.

el egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünneten este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes, a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louirendezvényház.hu.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hosszú hétvégét. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Vármegyénkben. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át a köztársasági elnök. 7 napon át oltották az erdőtüzet Belgiumban. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A közlés szerint Tatabányán augusztus 20-án a Vadász utcában személyi gépkocsira és útra dőlt 2 nagy fa. Forgalmi akadályt jelentett továbbá egy vastag kidőlt fa a 117-es főúton Kesztölc és Vaskapu puszta között, a 13-as főúton pedig 2 sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, a Magyarország gyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köszöntő beszédében. Ezekben a kitüntetésekben benne van a magyar emberek megbecsülése és hálája, a köszönet az eredményekért és mindazért, ami mögöttünk van. A fáradtságos hétköznapokért, a kitartásért, a lemondásokért, a kudarcokért, az újrakezdésekért mutatott rá Baka András köztársasági elnök. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth-díja színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. 7 napon át tartó oltás eredményeként sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint a tűz várhatóan nem terjed tovább, ha az időjárási körülmények a jelenlegihez hasonlóak maradnak. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében múlt pénteken csaptak fel a lángok. Legkevesebb 350 ember, köztük belga és német tűzoltók, a helyi és szövetségi rendőrök, a polgári védelem, a belga védelmi erők és az erdészet munkatársai mellett helyi gazdák és önkéntesek vettek részt az oltásban. És végezetül, ha úgy nézzük, sport, sok száz futó, 3 táv és fantasztikus hangulat. Ilyen volt a 29. fenyves futás Koppánymonostoron. Augusztus 20-án ismét benépesült a Koppánymonostori fenyves. Ovisok, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt rajtozáltak Komárom egyik legnépszerűbb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező sporteseményén. A legkisebbek 200 méteren, míg a nagyobbak és a rutinosabb futók 3,2, illetve 13,2 kilométeren mérhették össze kitartásukat, a legjobbak megérdemelt díjaikat is átvehették.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő komoly felhőkből futó zápor, az északi a szél élénk és erős lesz.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Van Menyhért és Mirjam nevű ismerős. Nosa, igen, akkor rájuk mindenképpen gondolhatsz egészen egy óráig. Ez az üzenetküldő műsor itt a Forrása. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. A Jamiroquai nótát tudja, hogy hozom neked melyiket. No, mindjárt megtudod. Elsőként pedig, ha már beígértem Lóit, akkor vele robogunk. A Ketláki kezd. Rádiózz velem, szép délelőttet!

Jamiroquai, a forráson a Cloud 9 volt a tiétek jó régről. Ez a Forrás Rádió, benne persze, hogy a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy itt vagy. Emlegette már, hogy a Mirjamokat és a Mennyhírteket tudod köszönteni. Már tehetett, persze, egészen egy óráig. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. SMS Viber formában jöhet az üzi, és jöhet a Buenos Morgan visszatekintő is. Milyenek a melfacsaró nők? Megmondom őszintén, felkeltette az érdeklődésemet, de nem mesélem el. Jó, várd meg a következő fél órában, tuti, hogy hozom. Addig viszont bizti, itt lesz például a Pussycat Dolls, no meg a Pamkutya most. Tony írt rám Aranyosról, a Pamkutyától a Testvérem című dalt kérni, küldeni öccsének, Petinek nagyon boldog születésnapot kívánva mára, és volt kolléganőjének, Aliznak, neki is nagyon boldog születésnapot utólag, mert hogy hétfőn volt. Forrás Rádió, mindig veled. Köszönjük szépen, Tony, örülök, hogy írtál. A dalt pedig küldjük, jön a Testvérem. Érkezik a Pamkutya Petinek, Aliznak.

Jack Martin és Sir Lucius, a Bones az idejéből érkezett. Ez a Forrás Rádió a szombat délelőtti üzenet küldő műsorral, persze Noé és Tamással. Apropó üzenet, Regi írt vértes somlóról. Szeretnék kérni a Pussycat Dolls-tól a Buttons-t a tesójának, Fruzsinak küldeni és üzeni, hogy melegítsen, mert táncolni fognak rá. Nos, akkor lábakat bemelegíteni. Regi, köszönöm, hogy írtál. Tesódnak, Fruzsinak üzi. A tánc boldogság hormont szabadít fel, úgyhogy most boldogok lesztek. Jön a Pussycat Dolls, és

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jonathan, Szil, William és persze Minelli, az Enchanté 2022-ből érkezett. Ez a Forrás Rádió, kereken három darab frekvenciánkon. Tudod, Komárom, Esztergom és persze Tatabánya környékén találsz minket, lefedjük egész Komárom, Esztergom megyét. Üzeneteket pedig mindenhonnan várunk. Ha van egy jeges medvéd, aki szeretne egy dalt, akkor dumcsizd levele és üzenj nekünk elérhetőségeinken. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, előtte azonban Erzsébet üzenetére reagálva, igen, már hozom is a Metro Games és Steam közöst. Férjének szeretnék küldeni, ők Komáromban élnek. Jön a dal, ne itt érkezik a Rest. Hozom csak slágerek közt.

0: Robin Schulz, Ella Farben és Israel Kamakavi volt. Hát persze, hogy a Somewhere Over the Rainbow és a Wonderful World volt gyönyörűen összekeverve az imént. Ez a Forrás Rádió szombat délelőtti üzenetküldő műsora. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Ezen az órán kívül még egy óránk van, úgyhogy élj a lehetőséggel. 0-20-97-8-97-8-5-ös a számom. Szerintetek melyik szebb? Egy női honaj vagy egy női lábfej? A kérdés persze költői volt, nem várom a választ, viszont reggel várták Anditól a srácok. Na, mutatom a részleteket.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Csatlakozott hozzánk Andi.
3: Sziasztok.
2: Jó reggelt. Figyelj csak, egy gyors kérdés, még mielőtt itt rákanyarodunk.
4: Nem lesz az
2: a témánkra. Lehet, hogy nem. Felvetődött itt köztünk némi nemű vita.
3: Igen.
4: És kérlek pontosan.
3: Nekem kell dönteni, amit távol, remélem nem.
4: Pontosan tovább.
2: Mondjuk úgy, hogy kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Uh-huh. Szerinted melyik lehet szebb? Egy női lábfej, vagy egy női hónaj?
3: Szerintem a lábfej.
4: Dehogy is. Na várjál, messzebb.
3: Rá vagy izgulva a hónaj?
4: Nem.
2: Hónajfet is iszlat.
4: Úgy éreztem, hogy a Roland ezt ki fogja csavarni.
2: Ki mit csavar ki, ezt hagyjuk, de hogy nem.
4: Ja, abszolút.
3: Pedig én nem szeretem a lábakat, tehát ezt tegyük hozzá.
4: Innen indultunk ki.
3: De mégis ezt mondom.
4: De várjál, ezt ugye megbeszéljük csak, ha már ki mit csavar ki. Nektek is megvan a strandon? Megfigyeltem, és a Niki is ilyen. Ez a fürdőruha kicsavaró, tehát kijön a vízből, és egyből ilyen mellcsavarás zajlik.
3: Hát igen, mert
4: de közben... látványosan kell? Mindenki előtt?
3: Hogy... Másképp, hogy hello. Csinálod?
4: Nem lehet ezt egy nagy öleléssel, hogy akkor kinyomod, vagy valakit megölelsz, vagy szívószállal kiszopogatod, vagy kicsurog, vagy nem tudod.
2: Ezt mindenki magának csinálja, vagy olyan, mint hogy a lányok együtt járnak vécére, hogy egymásnak kinyomogatják.
3: Olyan nincsen. Ezt mindenki magának csinálja, de látod, így is zavarja az embereket. Tehát, hogy...
2: hát, de hogyha egyébként az lenne, hogy a lányok egymásnak csinálják. De
3: miért zavarja?
2: Akkor az már egyből nem zavarna, ugye?
4: De azt nem értem én, hogy mi se csináljuk azt, hogy kijövünk és
2: összeszorítjuk a... kinyomogatjuk a...
4: Csak a vizet persze.
2: Hát de csináld, figyelj! De
3: azért, mert nektek nincs benne, ami felszívja a vizet. Szerintem.
4: Hát és nem lehet ezt olyan anyagból gyártani, hogy nekem elnyomkodni?
2: Pedig nem vagyok nagyobbnak tűnne. Hát
3: az, amiben
2: lenne.
3: Nincsen pluszbetét, abban nem kell.
4: De mi van,
3: de amiben a... van pluszbetét, az azért...
4: Mi lenne, ahogy hagynád?
3: Hát nehezebben száradna meg.
4: És?
3: Meg az ott olyan, nem tudom, de ez szerintem már ilyen ösztönösenek.
4: Ja, visszakanyarodok, de igen, szerintem, hogy nincs amúgy is rajtad olyan napon, hogy kinyomkodod.
2: De hogy érted, hogy ezt hogy megfigyelted? De nem tudom, mennyiszer voltam meg a medencében, és nem. Ja, és egyben.
4: Narancs facsarás.
3: Hát meg azért maradjunk annyiban, hogyha a Niki csinálja, az elég látványos.
2: Mi az ön töfi-töfi? Arra gondolsz?
4: Hát nagyjából ez történik, igen.
2: Autó töfi-töfi.
4: Na, én is kedvet kapok, ugye a saját vagy. Vagy a lackóit. Na.
1: Buenos morgen, minden

0: Bongo csacsacsa volt a tiétek, robogunk ám az utolsó órához érve. Hozom Pistét a legfrissebbekkel, aztán Felix Jan és Kaszkada, milyen lesz a Boy You Turn Me?
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Sessiont, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, jó napot kívánok és jó ebédet. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Az eurózónában 1,3%-kal csökkent az építőipari termelés, sünk keresztszalag szakadás szenvedett. Jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál, itt a hosszú hétvégén Szabó István. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter pénteken. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovélo 6 hálózat keretében. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhetnek az építkezések. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra is, közölte. 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet már korábban megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Az eurózónában 1,3%-kal csökkent az építőipari termelés júniusban májushoz képest, amikor még 0,2%-os növekedést mértek, derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, a Eurostat csütörtökön ismertetett adataiból. A legnagyobb havi csökkenés Szlovákiában, Magyarországon és Franciaországban regisztrálták júniusban, a legnagyobb növekedést Romániában, Svédországban és Hollandiában figyelték meg. És végezetű sport, Sőn Szabolcs, a bajnoki címvédő Eto FC Győr labdarúgója keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 11-szeres válogatott játékos múlt csütörtökön a Lett Riga FC elleni konferencialiga selejtező visszavágójának második fél idejében sérült meg, de csak most hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist.
0: Időjárás.
1: Szeles időjárás, sok napsütéssel, de 30 fok feletti és környéki hőmérsékleti adatokkal. Strandidővel zárul a hosszú hétvége.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Hölgyek, urak, elérkeztünk az utolsó, ez a lehetőség előttetek, egészen egy óráig 0-20-97-8-97-85 és a számom. Bónusz Morgan visszatekintőben is jelentkezem természetesen, hogy mi lesz benne, mindjárt mondom, addig Szafi Duo és a Baja Baja, no meg a Félix El és Kaszkadakazős, Boy You Turn Me, rádiózz velem!

Szafridó Ono, persze, hogy a Baja Bajával. 2002 volt a dátum, amikor ez a kislemez megjelent. Ez a forrás. Benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor utolsó órája. Köszönöm, hogy itt vagy. Buenos Morgan visszatekintővel is jelentkezem. Természetesen a következő fél órában egy kis láb fetisizmus sztori lesz a tiétek. Na, nem kell nagyon megijedni, nem lesz annyira perverz, mint ahogy így elsőre hallatszik. Na, majd figyeljetek. Addig viszont tudja, hogy éget a nap minket a Valmarral. Jön a K-pop Demon Huntersből egy, elsőként pedig Dr. Béres, na és Herceg közöse. Az újdonságot hozom. Marci tette fel a kérdést nekem SMS-ben, hogy ez a dal nekünk megvan-e. Hát kérlek, igen, meg. Mit akarsz a boldogságtól? Egy új a Jimmy feldolgozás Dr. Bérestől. Most éppen Herceget kérte meg egy kis közreműködésre. Marci, köszi, hogy írtál. Jó munkát neked, mert írod, hogy dolgozol, no, de hál' Istennek nem sokára vége. Oké, akkor utána pedig jó utat haza.

találja, hogy mik a 2006-ból pont 20 évvel ezelőttről a Relax, Ciggy Teezy, csak slágerek közt repült. Ez a forrás, benne az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz. Ebben az órában teheted még. A folytatásban a K-pop Demon Huntersből a Goldennel. Zsuzsa kérné a dalt kislányainak, akik ezt a dalt nagyon szeretik. Egyébként pedig otthon rosszalkodnak a szobában. Akkor most itt a lehetőség, hogy a rosszalkodás helyett a táncé legyen a főszerep. Zsuzsa, szólj a lányoknak, jöhet, köszi, hogy írtál. Csajok, indítom, itt a Golden!

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Royce-ben, na és jó, hogy a Rush 3 évvel ezelőttről hoztam. Na ez a forrás, benne pedig természetesen az üzenetküldő műsor Abigail SMS-ével előttem. Apukájának szeretnék kérni a Walmartól az Éget a nap című darabot. Abigail, köszönöm, hogy írtál. Apu nem tudom, mit csinál, ha dolgozik, jó munkát neki, ha pedig otthon van és pihen, vagy mondjuk éppen tesz-vesz a ház körül, na akkor itt a dal neki, a Walmart és Manuel közös szól, csak slágere közrepül, az Éget a nap.
1: Mi van már ember, 20 perc várakrat, készom a hajat?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted, ezt nem hiszem el.

0: Britney Spears és Jógy villájám, a Scream and Shoutod a tiétek, csak slágerek közt érkezett üzenetküldő műsor, de egészen egyig, köszönöm, hogy itt vagy, elérkeztünk a Buenos Morgan visszatekintőhöz, egy kis lábfétises sztori, jöhet, jön ám, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Szóval onnan indultunk, hogy ma van a lábak szeretetének napja. Csak hogy komolyabb téma.
3: Jó.
2: Igen, hát igazából...
3: Ez nem az én napom, amúgy igen.
2: Nekem se. Ez az a nap, amikor elvileg meg kell köszönned a lábadnak, hogy egész évben cipel. Jó, ez egy más téma, de itt én azt hoztam fel a Rolandnak, hogy most úgy általában a lábakkal semmi bajom nincsen, de szerintem a lábujjak azok ilyen kis ilyen csökevényes dudorok.
3: Még a Niki lebeg a szem előtt a strandon.
4: Még a dudorok. Ez is egy dudor, az is dudor, de...
2: Szóval...
4: Ez Freudi elszólás.
3: Én csak megnéztem volna a fejét, ahogy a Niki kijön, ezt csinálja, és így megnéztem volna, hogy milyen arcot vág mindenki.
2: Hát nem tudtam hova nem nézni. Na, de hogy vannak ezek a csökevényes dudorok, amik ilyen lábújnak nevezett dolgok, és igen, van akinek szép a lábfeje nőként. De nekem az volt a megállapításom, és ebben nem értett velem egyet a Roland, hogy nincsen olyan női szerv, ami ne lenne szebb a lábfejnél.
4: A szerv alatt ő a testrésztér.
2: Testrész, jó.
4: Nem lépek, meg
2: májak. Meg a léped. Tehát, hogy szerintem annál minden
3: szebb. Mármint, hogy a lábfejnél nincsen szebb.
4: Nem, hogy csak szebb van. Tehát, hogy szerinte minden egyes női testrész szebb, mint a lábfej.
2: Nem, ezt mondtam neki. Ezt akartam, bocs.
4: Igen, én értettelek. Szóval, hogy mondtam neki, hogy szerintem egy térthajlat, vagy egy hónaj, az biztos, hogy nem szebb, mint mondjuk egy lábfej. Tehát szerintem igenis létezik jó. Szép női lábfej.
2: Máshogy mondom, hát létezik, hogy létezik szép, de ha összeraksz 100 női lábfejet, és összeraksz 100 női térdet, akkor összességében a 100 térd szebb lesz esztétikailag, mint a 100 láb.
3: Nem feltétlenül, de szerintem.
2: Nem, nem. Segítsen már valaki.
4: Nem, szerintem nem. Se.
2: Szerinted szebbek lesznek a lábfejek, hogy a 100-at összeraksz? Láttad te már a strandon, milyen karmok vannak?
4: Hát jó, de vannak kifejezetten szép női lábfejek is, és én sem vagyok lábfetisista, tehát vannak, akik azért csitrilió forintokat, meg egyéb valutákat fizetnek ilyen mindenféle oldalakon.
2: Én nem tudod, vagyok lábas.
4: És ők általában, ők is ilyen láb, tehát olyat még nem hallottam, hogy valaki lábas, de mégis. Nem térkép, térkép. Hogy valaki ilyet van kért olyan volna. Is. Inkább lábfejre szoktak ráizgulni, tudod?
2: Tehát akkor azt mondjátok, hogy tudtok három kevésbé szép női testrészt felsorolni, mint a lábfej.
4: Ja, most már háromnál jár. Igen, két tért hajlat, meg egy hónaj, tessék.
3: Hát igen.
2: Mi a hónaj lehet szép?
3: De mi szép mi a szép? Hónajba? Most mondd már meg nekem.
2: Mi szép a lábújban?
3: De ha a hónaj az általában...
2: Mit tudsz csinálni a lábújjadal, mert ugyan én olyan? Tudok vele kapaszkodni.
3: Hát mindenki tud vele kapaszkodni.
2: Én nagyon.
4: Hát azért vannak ügyes lányok. Még lábújjal is.
2: Na jó, térjünk rá a témánkra.
4: Szerintem most már felesleges belekapni ebbe a Homey BMW-ben, leragadtunk.
2: Ezt a mai
4: adás végig fogja kísérni.
3: A lábak
4: mindenkitől meg fogom kérdezni, minden mai vendégünktől, hogy ő mit gondol a lábfej versus hónaj témáról.
2: De ne vidd el a hónajba, mert nem...
3: De jó, de a hónajban nincs, tehát érted, ha ezt a kettő közül választasz, akkor már inkább a lábfej,
2: de
3: mint a hónaj.
2: Más a szépség a kettőben.
3: De mi a szép tehát a hónaj? Akkor mondd el, nagyon, mi a szép a hónaj.
2: Semmi, az, hogy nagyon csúnya lábakat látsz rengeteget, nagyon csúnya hónajakat nem nagyon látsz.
4: De vannak csúnya hónajak.
3: Vannak csúnya hónajak, de jó, kevesebb van az igaz, mint lábfej. De akkor is, hogyha van egy szép lábfej, akkor inkább a szép lábfejet választom, mint mondjuk a hónajat vele szembe.
2: Kinek a... De érted, most viszonylag kevés hónaj takarót hordanak az emberek, de mindig hordunk cipőt. Akkor most mit dugdossunk?
3: Hát miért a hónajadat is takarod azért?
4: Hát igen.
3: Rajtad is most póló van, te is takarod a hónajat.
2: Te nem takarod, te nő vagy. Hát én férfi, nem. Persze, hogy takarom.
3: Hát de miért vannak közé trikók férfiaknak is?
4: Kinek hát csak nem olyanoknak vinni.
2: Bencére.
4: De igen, és ha van önkritikát, akkor
2: kinek a pap, kinek a papné?
1: Buenos Morgan, minden hét.

0: Ja, Mino és Sofino, persze, hogy a Lagrán volt a tiétek, tanítatikaram egykoria visszaköszön ebben a dalban, ugye a Twisting My Sobriety. No, ez volt az utolsó dal ebben az órában, sőt magában az egész szombat délelőtti programban. 7 órától mostanáig Zimmerer Tamást hallottátok, 9-től például az üzenetküldő műsorral. Találkozhatunk legközelebb hétfőn, akkor 10 órakor jövök a koktéllal, koktélos poharat elővenni, előkészíteni. Gyertek szomjasan mindenképpen. A folytatásban jön itt a Lerandi, egészen 8-ra a DJ Hubik, a Saturday Live Session indul akkor, benne Nigel Stately-vel, ma meg DJ Szecseivel, a Club Sessionben Valentino Riz és persze Robin Schulz a Sugar Radio showjával. A során tehát Nigel Stately 8 és 9 között, Szecsei apánk 9 és 10 között, aztán pedig Valentino Riz és Robin Schulz. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok, én pedig lépek és kellemes hétvégét kívánok nektek, még magamnak is. Legyen az, Tomi, na meg legyen az nektek is. Hétfőn 10-re győzök.
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: 6-tól 10-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
4: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép hosszú hétvégét. Tatán befejeződtek a műfűves grunkpályák éves karbantartási munkái, díjakat adtak át Tatán augusztus 20-án, Tatai fák alatt címmel lesz előadás néhány nap múlva. Már is hozom a részleteket, ezek a Tatai Krónika hírei, a mikrofon mögött pedig Szabó István. És akkor a folytatás, Tatán befejeződtek a műfűves grunkpályák éves karbantartási munkái a Bacsó Béla utcai lakótelepen és a Kazincbarcikai utcán. Elvégezték a műfüvek cseréjét, a labdafogóhálókat újrafűzték, cserélték a kapuhálókat, lazították a töltőanyagot, utolták az oszlopkupakokat és különböző tisztítási munkákat is végeztek. A karbantartás befejezéséig a pályák nem voltak használhatóak, azonban már újra lehet sportolni a város két műfűves grunkpályán. Felújított formában vannak a pályák. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezésében idén is a Kossuth téren rendezték meg az államalapító Szent István király tiszteletére rendezett ünnepséget augusztus 20-án. Az eseményen ebben az esztendőben is átadták az önkormányzat képviselőtestülete által adományozott városi kitüntetéseket. Díjat kapott dr. Fehérvári Gézáné, Skoflek Katalin, Schmidt Mónika, Kovács Attila, Róth Balázs, Orbán Dezső és Ostyáni Zsuzsanna. Díszpolgári címet kapott ifjabb dr. Rabár Ferenc és Laborc György Péter. És végezetül egy programajánlat, a Kunyi Domokos Múzeum nyári szabad egyetemének következő előadása augusztus 25-én délután 4 órakor kezdődik Tatán, tehát keddel lesz a Kiskastélyban. Kövesdi Mónika művészettörténész Zilai György művészetéről mesél majd, az esemény címe Tatai fák alatt. A Tatai Krónika híreit Szabó Istvántól hallották 2026. augusztus 22-én szombaton. Köszönöm figyelmüket, kevesebb mint 1 óra is újra találkozunk, addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Forrás Rádió, kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hit Toller Andreával. Forrás Rádió, mindig veled.
5: Sziasztok, szép délutánt mindenkinek, gyertek, tartsatok velem egy jó kis sziasztára. Ma is, mint mindig, egészen este 8 óráig leszek veletek. Nagyon sok mindennel készültem, hozok infókat a nagyvilágból, meg persze filmes híreket is, és a legjobb slágereket. Szóval induljon is az óra Avalon Roxtonnal, szól a Something to Be.

Jones és a Supermassive Black Hole után, akkor most nézzük meg szerintem, hogy melyik Harry Potter karakterek lennénk a horoszkópunk alapján. Mit szóltok hozzá? A joy.hu-n találtam ezt a kis játékot egyébként. Lássuk. Kos, te lennél Sirius Black, mert ha valaki képes lenne egy hippogrif hátán elrepülni a naplementébe, minden különösebb terv nélkül, az biztosan egy kos lenne. Bika, te Rubeus Hagrid vagy, mert a kemény külső mögött egy rendkívül gondoskodó lélek rejtőzik. Ikrek, te lennél Fred és George Weasley, mert az ikrek egyszerre szórakoztatóak, kíváncsiak és kiszámíthatatlanok. Rák, Molly Weasley lennél a Harry Potterben, mert maga a megtestesült anya energia. És akkor, hogy a férfiaknak is jó legyen, hát mindez azért van, mert állítólag a rákok igazi gondoskodó lelkek. Oroszlán, te lennél Harry Potter, mert Harry akkor is képes volt helytállni, amikor mindenki más feladta volna. Szűz, ti lennétek Hermione Granger a Harry Potterben, mert valószínűleg ő az egyetlen, aki a vizsgák előtt már hónapokkal korábban elkészítette a jegyzeteit. Hozom majd a többi jegy kapcsán is, hogy kik lennétek a Harry Potterben, viszont most megyünk tovább Nathan Davey és Ella Henderson közösével, ez a 21 Reasons.

Kalmar, Hele Junior és K. Kevin közöse a Volt pár alkalom, szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És akkor most nézzük a további horoszkópokat, lennétek a Harry Potterben. Mérlegek, ti a Cedric Diggory lennétek, mert Cedric sosem akart mások fölé kerekedni, inkább sportszerű és tisztességes maradt. Skorpiók, ti Perseus Piton lennétek, mert senki sem tudta olyan jól titkolni a valódi érzéseit, mint Piton. Nyilasok, Luna Lovegood lennétek, mert nem érdekli, mit gondolnak róla mások. Bakok, ti lennétek, Minerva Meggalagony, mert a professzor asszony pontosan tudja, hogyan kell rendet tartani a káosz közepén is. Vízöntő, ti lennétek Albus Dumbledore a Harry Potterben, mert a zsenialitás és a különbség gyakran kéz a kézben jár. És végül halak, ti lennétek Remus Lupin, mert ő mindig megértette azokat is, akiket mások félreértettek. Remélem tetszett ez a kis játék, most pedig visszakanyarodunk a zenéhez. Axwell és Ingrosso közöse jön a folytatásban a

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Bor ünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval, Előzenekar a Six Notes, Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rihanna Unfaithful című slágere volt hallható Tony Moran mix változatában itt a Forrás Rádióban. És akkor menjünk is tovább. A folytatásban hamarosan érkezik Merk & Tremont és DNC közöse a Hands Up. Most pedig megyünk tovább Fouché-val, szól a díj.

Nézzük akkor, hogy mi a helyzet a megyei utakon. Az erős forgalom miatt lassabb haladásra és kisebb torlódásra kell készülni az M1-es autópályán Győr felé a tatabányai szakaszon. És hát egyelőre ennyi, én nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok, viszont hogyha nektek van ennél több információtok is, akkor mindenképpen küldjétek el nekem 0620 978 9785-ös. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok!

Segi és Csakakán közösével zárul ez az óra, ez volt a Get My Party On, itt a Forrás Rádióban. Most pedig jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól, de előtte még megmutatom nektek, hogy melyik dallal indul a következő óra.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztusban is folytatódik az Erődfest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, de rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén! A te nyarad, a te erődöd!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 2:03, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a hosszú hétvégén. A munka Paksnál nem áll meg a nemzeti ünnep hétvégén sem. 14. Leó pápa ma a tengerparton dolgozik. Nehéz ellenfelekkel kezd az MVMOS Alliance. Jövök a részletekkel. Én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnep hétvégén sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen, az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról a Facebook oldalán. Ruszin Szenti Romulux elmondta, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette a miniszter. Beszámolt arról is, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál, helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Tovább nőtt a szakember hiánnyal küzdő német vállalatok aránya júliusban, az IFO Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint. A Müncheni Egyetem Intézetének

0: júliusi felmérésében a cégek 23,2%-a számolt be a képzett munkaerő hiányáról, az áprilisi 21,1% után, értéke azonban jóval a hosszú távú 31,7%-os átlag alatt maradt. 14. Leó 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa ma délután érkezik meg a Rimini Meetingre, este pedig Szent Misét tart a tengerparti kikötőben. És végezetül sport, durva sorsolás, nehéz ellenfelekkel kezd az MVM Mossa Lions a férfi kosárlabda NB1A csoportjában. Forrai Gábor együttese a bajnok Falkóval és az ezüstérmes szolnoki Olajbányásszal találkozik az első két fordulóban. Ez a sorsolás kísértetiese hasonlít a tavalyira, ugyanis az előző idényben is az említett két nagyágyúval kezdett az OSE. A Szolnok és a Szombathely után már könnyebbnek mondható ellenfelek következnek, a pécsi és a körmendi alakulat lesznek a további ellenfelek.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő komoly felhőkből futó zápor, az északi a szél élénk és erős lesz.
1: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked természetesen köszi a híreket, és akkor most jöjjön a filmes cunami. Hozok infót a legújabb Pókember film új mérföldkövéről, a jégvarázsról, valamint szó lesz a Batman folytatásáról is. Most azonban indulunk, ahogy előző óra végén ígértem, Olivia Dinnel, már szól is a Man I Need.

A New Level Empire és az AK 26 közöse a nagyon-nagyon itt a Forrás Rádióban. És újabb elképesztő bevételi mérföldkőhöz érkezett a Pókember vadonatúj nap. A Sony és a Marvel szuperhős filmjének globális jegybevétele mindössze 3 hétvége alatt meghaladta a 2 milliárd dollárt. A legújabb film tehát bekerült abban a rendkívül szűk körbe, amelynek tagjai világszerte legalább 2 milliárd dollár értékben adtak el mozijegyeket, ebbe pedig csupán 8 film van, legalábbis ezt írja a Variety. Vajon meddig jut még? Kíváncsi vagyok. Mi pedig ott tartunk, hogy jön a következő dal, The Avenger és Ultra 4 közösével megyünk tovább, ez a Starlight.

Jennifer Lopez és az In the Morning, ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Jön a Jégvarázs 3, amiben lesz esküvő, titokzatos portál, meg egy új főgonosz is. A Disney a D23 rendezvényen mutatott belőle részleteket. Ez alapján úgy tűnik, hogy Anna és Kristóf összeházasodnak, ez a talál egy követ, ami megnyit majd egy havas és veszélyes dimenzióba vezető portált. Ennyit a NASA-utról. Ennyit árult el a Deadline, meg azt, hogy a túloldalon rögtön felbukkan egy új ellenséges figura is, akinek egyelőre még nem mutatták meg az arcát. A Jégvarázs 3-ra egyébként még elég sokat kell várni, ugyanis 2027. november végén fog a mozikba kerülni. Amire viszont nem kell várni, az a következő dal, ez pedig nem más, mint a Safri Duótól a Play the Love.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

Arizona és a Chasing Cars után hozok egy kis információt az új Batman filmmel kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy a Robert Pattinson főszereplésével készült Batman folytatódni fog. Már az is kiderült, hogy szerepelni fog benne Scarlett Johansson és Charles Dance, no meg Sebastian Stan is. És bizony ő érdekli a legjobban a közönséget. Vajon kit fog alakítani? Nos, egyelőre erről semmilyen információ nincs, viszont a francia Le Journal de Dimanche magazin honlapján egy interjúban Sebastian Stan lehet, hogy elszólta magát. Ezt nyilatkozta ugyanis. Nem mondhatok semmit a The Batman Part 2-ről sem, amit Matt Reeves rendez, és amiben Harvey Dentet játszom. Nos, én örülnék neki, ha két arcot játszaná, szerintem illik hozzá. Ti mit szóltok ehhez? Írjátok meg, ha van kedvetek. 0620 978 98 5-ös. Megyünk tovább, Natasha.

A The Black Eyed Peas Don't Lie című 2005-ös slágerével fogok búcsúzni, mármint ebben az órában, hiszen most jönnek a hírek Szabó Istvántól, a folytatásban pedig majd megyünk tovább Tóth Abigail és Accent közösével, ez lesz a Sugar Daddy, mutatom!

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Ne aggódj, még csak augusztus van, de a Plazma Centerben már most csengettek a tanítkezdés költségeinek. A hónapban ugyanis igazán nagy emeléssel várunk vissza. Ha már több mint fél éve nem voltál plazmát adni, most különösen érdemes visszatérned. Újra alkalmasítást követő első 5 plazma adásoddal ugyanis összesen 103.000 forint juttatást vihetsz haza. Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanítkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat. Foglalj időpontot újra alkalmasításra a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szép délutánt. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Vármegyénkben. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át a köztársasági elnök. 7 napon át oltották az erdőtüzet Belgiumban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A közlés szerint Tatabányán augusztus 20-án a Vadász utcában személyi gépkocsira és útra dőlt 2 nagy fa. Forgalmi akadályt jelentett továbbá egy vastag kidőlt fa a 117-es főúton Kesztölc és Vaskapu puszta között, a 13-as főúton pedig 2 sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, a Magyarország gyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köszöntő beszédében. Ezekben a kitüntetésekben benne van a magyar emberek megbecsülése és hálája, a köszönet az eredményekért és mindazért, ami mögöttünk van. A fáradtságos hétköznapokért, a kitartásért, a lemondásokért, a kudarcokért, az újrakezdésekért mutatott rá Baka András köztársasági elnök. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth-díja színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. 7 napon át tartó oltás eredményeként sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint a tűz várhatóan nem terjed tovább, ha az időjárási körülmények a jelenlegihez hasonlóak maradnak.

0: adnak. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében múlt pénteken csaptak fel a lángok. Legkevesebb 350 ember, köztük belga és német tűzoltók, a helyi és szövetségi rendőrök, a polgári védelem, a belga védelmi erők és az erdészet munkatársai mellett helyi gazdák és önkéntesek vettek részt az oltásban. És végezetül, ha úgy nézzük, sport, sok száz futó, három táv és fantasztikus hangulat. Ilyen volt a 29. fenyves futás Koppánymonostoron. Augusztus 20-án ismét benépesült a koppánymonostori fenyves. Ovisok, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt rajthoz álltak Komárom egyik legnépszerűbb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező sporteseményén. A legkisebbek 200 méteren, míg a nagyobbak és a rutinosabb futók 3,2, illetve 13,2 kilométeren mérhették össze kitartásukat. A legjobbak megérdemelt díjaikat is átvehették.
1: Időjárás.
0: Szeles időjárás, sok napsütéssel, de 30 fok feletti és környéki hőmérsékleti adatokkal. Strandidővel zárul a hosszú hétvége.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, és akkor vágjunk is bele egy újabb órába, amiben hozok majd egy könyves hírt, megbeszélni fogok arról is, hogy miért jók a szabaduló szobák. Most azonban, ahogy ígértem, Tóth Abigail és Accent közösével fogunk tovább indulni, szól a Sugar Daddy, ez pedig a...

Dolce és Ria Rahman közöse a J-Ho, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, az akotár rajongóknak pedig hoztam egy kis infót. Ugye még márciusban derült ki, hogy hosszú várakozás után végre érkezik a Tüskék és Rózsák udvara folytatása. Már azt is tudni lehet, hogy az első könyv 2026. október 27-én, a második pedig 2027. január 12-én fog érkezni. Amerikában, teszem hozzá, a magyar kiadó egyelőre még nem közölt megjelenési infót, de már annyit tudni, hogy az első könyv fordítónál van. Szóval, már vannak címeink is. A következő könyv címe az A Court of Splintered Harmony, vagyis a széttört harmónia udvara lesz, az azt követői pedig az A Court of Forgotten Melody, vagyis az elfelejtett melódia udvara. Fülszöveg is van hozzájuk, de konkrét dolgot még nem fogunk tudni meg belőle. Annyi biztos, hogy valószínűleg nem Elaine története lesz a következő, hanem a Valkürőké. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatással, én például már nagyon várom. Most pedig akkor kanyarodjunk vissza a legjobb slágerekhez, Mark Ronson és Anderson .Paak közösével megyünk tovább, ez a Then There Were Two.

és a késő van, 2024-ből szólt itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andrát halljátok, és bizony azért vagyok itt, hogy hozzam nektek a folytatásban is a legjobb slágereket, úgyhogy már megyünk is tovább, Stromival, szól a

Friss, ropogós és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Anastasia 2002-es slágere a One Day in Your Life után pedig megnézzük, hogy miért jók a szabaduló szobák. Hát az izgalom mellett állítólag erősítheti a bizalmat és az együttműködést, és végül is, ha belegondolunk, ez igaz is lehet. Gondolom, sok cég is azért szervez ilyen helyekre bulikat. Murányi Endina pszichológus szerint a közös probléma megoldás nem csak izgalmas és feltöltő élmény lehet, hanem a bizalmat, az empátiát és az együttműködést is erősítheti. Persze, ha nem vesszük véresen komolyan, ugye tudjuk, hogy a családi társasok is tudnak veszekedésbe torkolni. Pont ezért érdemes lazítani ilyenkor.
1: What's going on, y'all? This is Josh Turk, and you're listening to my new song, Hold On Virginia.
2: Hold On Virginia.
1: On your radio station.
3: Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hold On, Hold On Virginia.
3: Mindig a legmenőbb slá.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig az Airi Mafia és Marsalkó Dávid közöse szólt a hajnali kör. Most pedig egy kicsit utazunk az időben előre felé, 2025-ben Özsel és Szoltó közösével megyünk tovább, ez a Jamaikán.

értünk ennek az órának is a végéhez, repül az idő, viszont egészen este 8 óráig itt leszek veletek, és hozom a legjobb slágereket. Most pedig Pisti hozza a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig. Az eurózónában 1,3%-kal csökkent az építőipari termelés, sőn keresztszalagszakadás szenvedett. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter pénteken. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki a Eurovélo 6 hálózat keretében. Ennek a tervezése most indul, 2028-tól kezdődhetnek az építkezések. A cél, hogy a kerékpárutat rávezessék az esztergomi Mária Valéria hídra is, közölte. 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet már korábban megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá. Az eurózónában 1,3%-kal csökkent az építőipari termelés júniusban, májushoz képest, amikor még 0,2%-os növekedést mértek, derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, a Eurostat csütörtökön ismertetett adataiból. A legnagyobb havi csökkenés Szlovákiában, Magyarországon és Franciaországban regisztrálták júniusban, a legnagyobb növekedést Romániában, Svédországban és Hollandiában figyelték meg. És végezetű sport, Sőn Szabolcs, a bajnoki címvédő Eto FC Győr labdarúgója,

0: keresztszalag szakadás miatt nem játszhat az idény hátralévő részében. A 11-szeres válogatott játékos múlt csütörtökön a Lette Riga FC elleni konferencialiga selejtező visszavágójának második fél idejében sérült meg, de csak most hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő komoly felhőkből futó zápor. Az északi a szél élénk és erős lesz.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután, sziasztok! Pisti, köszi a híreket, nektek pedig köszönöm, hogy itt vagytok velem. És ha maradtok, akkor például azt is megtudhatjátok, hogy kik azok a színészek, akiket azért írtak ki egy sorozatból, mert már nem akartak velük együtt dolgozni. Persze, jönnek a legjobb slágerek is a folytatásban, megyünk tovább Alex Warrennel, Soul a Passenger.

Ez a Rihes Des közöse a Mindegy, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig beletek vagyunk. És akkor most nézzük, hogy kik azok a színészek, akiket azért írtak ki a sorozatból, mert már nem akartak velük együtt dolgozni. Hát az első ilyen Shannon Doherty karaktere a Bűbályos Boszorkákban, a harmadik évadban halt meg, ugye Prue. Azért írták ki a sorozatból, mert állítólag nem jött ki Alyssa Milanoval, aki a testvérét Phoebe-t játszotta a sorozatban. Aztán itt van Nicolette Sheridan is, hiába szerették a nézők a született feleségekben, a karakterétől mégis búcsút kellett venni. A sorozat készítőjével Mark Sherryvel volt egy konfliktusa. Nicolette azt is elárulta, hogy egy 2008-as próbán Mark megütötte a fejét egy jelenet kapcsán, kialakult vita során, ő pedig panaszt tett az ABC-nél. Állítása szerint ezután döntöttek úgy, hogy nem hosszabbítják meg a szerződését, és Edith kiírják a sorozatból. Charlie Sheen-t is eltávolították a Két pasi meg egy kicsi című sorozatból. Chuck Lorre-ral, a sorozat készítőjével balhézott össze. A színész magánéleti problémái és rehabilitációi miatt a gyártás többször akadozott, majd nyilvánosan is neki ment Chucknak, interjúkban sértegette és támadta a producert. A helyzet odáig fajult, hogy a 8. évad hátralévő részeinek forgatását leállították, majd ezt követően a Warner Bros. Hivatalosan kirúgta Charlie-t többek között egyre kiszámíthatatlanabb viselkedésére hivatkozva. Hozok még ilyen sztárokat, viszont most egy picit zenélünk. Declan J.

És a Labinát, ezt ott itt a Forrás Rádióban mindig veletek vagyunk, és akkor nézzünk további olyan híres embereket, akiket azért távolítottak el a sorozatból, mert nem akartak együtt dolgozni velük. Kevin Spacey, a következő, ő 5 évadon keresztül alakította a House of Cards főszereplőjét, azonban a róla megjelent szexuális zaklatási botrányok miatt végül nem akartak vele együtt dolgozni. Franket képernyőn kívül ölték meg, a 6. évad elején már halott volt. És ha már szexuális botrányok, akkor itt van nekünk Chris North, az ő karakterét is ezért írták ki a The Equalizer című sorozatból, és ha jól tudom, a Sex és New York sorozatban is emiatt nem tért vissza egy álomjelenet flashback erejéig az és egyszer csak első évadának fináléjában. Chevy Chase a következő versenyzőnk, a Community első 4 évadában alakította Pierce-t, a háttérben már viszonylag korán komoly feszültségek alakultak ki. A színész többször összekülönbözött a sorozat készítőjével, Dan Harmonnal, és nyíltan kritizálta a sorozatot. Pierce-t végül először egyszerűen eltávolították a történetből, aztán az 5. évadban kiderült, hogy meghal.

0: kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Életű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minó és az ASAP, ez a dal szólt itt a Forrás Rádióban. Most pedig megyünk tovább, majd hamarosan érkezik Olivier Rodrigo-tól a Drop Dead, most pedig már indul is Camaro és a Femme Like You.
1: Yes! Open, come on! Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on.

0: jöjjön egy hazai kedvenc. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: hallgatóságnak nem ajánlott. Reklám.
1: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
2: Augusztusban is folytatódik az Erőd Fest program sorozata a Monostori Erődben és a Csillagerődben. Játék a kastélyban, szeretőből egy is sok, te rongyos élet, a padlás. Ne maradj le a legjobb helyekről! Keresd rá most a jegymester felületén. A te nyarad, a te erődöd.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A munka Paksnál nem áll meg a nemzeti ünnep hétvégén sem. 14. Leó pápa ma a tengerparton dolgozik, nehéz ellenfelekkel kezd az MVMO Shell Lions. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, én pedig itt a mikrofon mögött Szabó István vagyok. A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnep hétvégén sem, mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen, az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulux elmondta, hogy csak a balparton eddig körülbelül 4000 tonnányi 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton. A balparton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz, ismertette a miniszter. Beszámolt arról is, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál. Helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Tovább nőtt a szakember hiánnyal küzdő német vállalatok aránya júliusban az IFO gazdaságkutató intézet felmérése szerint. A Müncheni Egyetem intézetének júliusi felmérésében a cégek 23,2%-a számolt be a képzett munkaerő hiányáról, az áprilisi 21,1% után, értéke azonban jóval a hosszú távú 31,7%-os átlag alatt maradt. 14. Leó 44 éve az első pápa lesz, aki ellátogat a Rimini Meeting nemzetközi katolikus találkozóra, amely az adriai tengerparti városban vette kezdetét pénteken. Az augusztus 26-áig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok követik egymást. 14. Leó pápa ma délután érkezik meg a Rimini Meetingre, este pedig szent misét tart a tengerparti kikötőben. És végezetű sport, durva sorsolás, nehéz ellenfelekkel kezd az MVMO Shell Lions a férfi kosárlabda NB1A csoportjában. Forrai Gábor együttese a bajnok Falkóval és az ezüstérmes szolnoki Olajbányásszal találkozik az első két fordulóban. Ez a sorsolás kísértetiese hasonlít a tavalyira, ugyanis az előző idényben is az említett két nagyágyúval kezdett az OSE. A Szolnok és a Szombathely után már könnyebbnek mondható ellenfelek következnek, a pécsi és a körmendi alakulat lesznek a további ellenfelek. Felek.
0: Időjárás.
1: Szeles időjárás, sok napsütéssel, de 30 fok feletti és környéki hőmérsékleti adatokkal, strandidővel zárul a hosszú hétvége.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig köszi a híreket. Vágjunk is bele a következő órába, amiben hozok nektek egy kis könyves infót Mercedes Ronnal kapcsolatban, valamint azt is elárulom, hogy mely színek lesznek a legtrendibbek idén ősszel, ha körömről van szó. Az óra azonban most indul a Beautiful-lal, szól a The Beach, ez pedig a...

Veletek vagyunk, az imént pedig Mojótól szólt a Lady. Most pedig elárulom nektek, hogyha körömről van szó, melyek lesznek a legtrendibb színek idén ősszel. Sabrina Carpenter és a Blackpinkből ismert Jennie körmöse Zola Gansorit elárulta, hogy melyek ezek. Az espresso barna és a bordó lesz az évszak két meghatározó árnyalata. A körömformák között pedig továbbra is a lágy mandula formák és a rövid, lekerekített körmök lesznek a legnépszerűbbek. Nos, ha szeretnétek trendik lenni, akkor ebből a két színből tudtok majd választani. Ha pedig igazából nem érdekel benneteket, hogy tavasz, nyár vagy ősz vagy tél van, akkor legyen olyan körömszínetek, amilyet szerettek. A folytatásban most megyünk tovább a

Ha van már egy Szikora Róbert közöse, az Úristen szólt 2022-ből itt a Forrás Rádióban. Most pedig megyünk tovább a zene hullámhosszán, méghozzá hamarosan érkezni fog majd Eminemtől a Houdini, aztán következik egy kis reklám, utána pedig Jason Derulo hozza nekünk el az Acapulcót, a folytatásban pedig Lil Nas X-től szól a Montero.

0: töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Robbie Williams-től szólt a Rock DJ itt a Forrás Rádióban, és akkor most nézzük, hogy mi a helyzet Mercedes Ronnal. Hát folytatódik a könyv sorozata, magyarul is. Az első három rész címe ugye Culpa Mia, azaz az én hibám, Culpa Tuha, a te hibád, és Culpa Nuestra, a mi hibánk. A sor pedig a Culpa Vuestra-val fog folytatódni, ami a Ti hibátok címmel jelenik meg magyarul november 4-én. A menő könyvek megosztotta azt is, hogy miről szól az újabb történet, úgyhogy ha érdekel, akkor lessetek rá. Egyébként filmsorozat is készült az első három részből, ha esetleg van kedvetek most hétvégén megnézni, akkor neki tudtok állni, én tudom ajánlani. Meg tudom ajánlani a következő dalt is, ami nem más, mint a Glockenbach és a Klok-Klok közöse, ez nem más, mint a Brooklyn.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Berkes Olivér és Miss Mood közöse szólt a Számítok rád. Ti pedig még mindig Hittar Andrát halljátok a mikrofon mögött, egészen este 8 óráig itt leszek veletek, és hozom a jobbnál jobb dalokat természetesen. Most Chloe Kishával fogunk tovább menni a folytatásban, szól a szó.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 6 óra, üdvözlöm Önöket, szép hosszú hétvégét. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Várvegyénkben. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át a köztársasági elnök. 7 napon át oltották az erdőtüzet Belgiumban. Jövök már is a részletekkel, én Szabó István vagyok, és ezek a hírek itt a Forrás Rádióban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Komárom-Esztergom vármegyében, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A közlés szerint Tatabányán augusztus 20-án a Vadász utcában személyi gépkocsira és útra dőlt 2 nagy fa. Forgalmi akadályt jelentett továbbá egy vastag kidőlt fa a 117-es főúton Kesztölc és Vaskapu puszta között, a 13-as főúton pedig 2 sávot elfoglaló fa okozott fennakadást Csép közelében. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, a Magyarország gyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Baka András köszöntő beszédében. Ezekben a kitüntetésekben benne van a magyar emberek megbecsülése és hálája, a köszönet az eredményekért és mindazért, ami mögöttünk van. A fáradtságos hétköznapokért, a kitartásért, a lemondásokért, a kudarcokért, az újrakezdésekért mutatott rá Baka András köztársasági elnök. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. 7 napon át tartó oltás eredményeként sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat közlése szerint a tűz várhatóan nem terjed tovább, ha az időjárási körülmények a jelenlegihez hasonlóak maradnak. Belgium délkeleti ország részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében múlt pénteken csaptak fel a lángok. Legkevesebb 350 ember, köztük belga és német tűzoltók, a helyi és szövetségi rendőrök, a polgári védelem, a belga védelmi erők és az erdészet munkatársai mellett helyi gazdák és önkéntesek vettek részt az oltásban. És végezetül, ha úgy nézzük, sport, sok száz futó, 3 táv és fantasztikus hangulat. Ilyen volt a 29. fenyves futás Koppánymonostoron. Augusztus 20-án ismét benépesült a koppánymonostori fenyves. Ovisok, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt rajthoz álltak Komárom egyik legnépszerűbb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező sporteseményén. A legkisebbek 200 méteren, míg a nagyobbak és a rutinosabb futók 3,2, illetve 13,2 kilométeren mérhették össze kitartásukat, a legjobbak megérdemelt díjaikat is átvehették.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhol alakulhat ki a megnövekvő gomoly felhőkből futó zápor, az északi szél élénk és erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Már csak 2 óránk van együtt hátra, aztán kezdődik 8 órától a Saturday Live Session, utána pedig a Club Session. Hamarosan érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba. Egyelőre azonban még én szolgáltatom nektek a jobbnál jobb slágereket, szóval indulunk Ray-el, szóval

Lady Gaga és az Abrakadabra itt a Forrás Rádióban, meg a mikrofon mögött Hittaler Andrea, de már nem sokáig, hiszen 8 órakor kezdődik majd a Saturday Live Session, amiben Nigel Stately fog kezdeni, utána 9 órától érkezik DJ Szecsei, ő fogja pörgetni tovább a hangulatot. A Club Sessionben pedig a pult mögé áll majd 10 órától Valentino Reese, 11 órától pedig jön szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Ez vár rátok tehát hamarosan, meg most a folytatásban a jobbnál jobb dalok. A Follow the Flow-val megyünk tovább, jön az újdonságuk, a Beszívom.

A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele. Mindig vele.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, van még egy óránk hátra együtt, amiben hozom nektek majd a jobbnál jobb dalokat a folytatásban. Utána át kell adnom a terepet, hiszen 8 órától kezdődik a Saturday Live Session, 10 órától pedig a Club Session. Érkeznek tehát hamarosan a Forrás Rádió DJ-i. Most azonban megyünk tovább a funkkal, szól a Can You Feel It?

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

A Pinau és a The Warning közös ha Two Corazon szólt itt a Forrás Rádióban, és hát én lassan-lassan elbúcsúzom tőletek, ugyanis lejárt a műsoridőm, de maradjatok velünk a folytatásban is, hiszen kezdődik hamarosan 8 órától a Saturday Live Session, amiben Nigel Stately fog kezdeni. Utána a pult mögé érkezik DJ Szecsei, aki tovább pörgeti a hangulatot. A Club Sessionben 10 órától Valentino Reese fogja pörgetni a lemezeket, utána pedig érkezik 11 órától Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. A mikrofon mögött Hittaler Andrát hallottátok, köszönöm szépen, hogyha idáig velem tartottatok. Legközelebb holnap fogunk találkozni reggel 7 órakor. Ha mentek bulizni, akkor jó szórakozást kívánok, további szép estét, sziasztok!

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, jó hosszú hétvégét kívánok. Sokan elutaztak a hosszú hétvégén, a Tatabányai Szent Borbála kórház védőnője nyerte az év védőnője elismerést. Rendőröket ütött és szolgálati kutyára is rátámadt egy férfi Komárom-Esztergom vármegyében. Üdvözlöm Önöket, ezek a hírpercek 2026. augusztus 22-én szombat este Szabó Istvántól. Már is mondom a részleteket. Sokan elutaznak a hosszú hétvégén, így készülni kell a megnövekedett forgalomra. Néhány fontos tanácsot osztott meg ezzel kapcsolatban Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Racsné Galambos Grétát hallják.
2: Hogyha valaki hosszabb útra indul, akkor előre tervezze meg az útját, nézze meg, hogy az adott útszakaszon nincs-e felújítás, baleset, torlódás, legyen alternatív útvonal, hogyha esetleg dugót jelez az alkalmazás. Az autót készítsék fel az útra, nézzék meg, hogy megfelelő műszaki állapotban van-e, mindig teli tankkal induljanak útnak, legyen az autóban ebben a meleg időben hideg víz, feltöltött mobiltelefon mindig legyen nálunk, hiszen hogyha valami probléma van, akkor ezzel tudunk segítséget hívni. Hogyha valaki az M1-es autópályán közlekedik, akkor figyelembe kell venni, hogy a bővítési munkálatok még mindig zajlanak, tehát senki ne közlekedjen rutinból, még hogyha ismeri is a strádát, nem lehet tudni, hogy milyen új munkálatok zajlanak éppen az adott útszakaszon, amerre járunk, illetve hát arra mindenképpen számítani kell az elkövetkező napokban, hogy meg fog növekedni a forgalom, nem csak az autópályán, hanem más útszakaszokon is, tehát mindenképpen induljunk útnak időben, főleg, hogyha időre megyünk, valahova kalkuláljuk bele a nagyobb forgalmat, és mindenki vezessen figyelmesen, illetve még ami nagyon fontos, hogyha valaki hosszabb útra megy és érzi, hogy már fáradt, lankad a figyelme, akkor egy pihenőben álljon félre, frissüljön fel, és csak úgy induljon újra útnak, hogyha úgy érzi, hogy az már biztonságos.
1: Major Beáta, a Tatabányai Szent Borbála kórház védőnője elnyerte az év védőnője elismerést. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, a szakmai díjat a Magyar Védőnők Egyesülete 2011 óta minden évben azoknak a védőnőknek ítéli oda, akik kiemelkedő szakmai színvonalú munkájukkal, emberi értékeikkel és közösségükért végzett áldozatos tevékenységükkel példát mutatnak. Hozzátették, idén a kórházi védőnő kategória

0: díjazottja Major Beáta, a Tatabányai Szent Borbála Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának védőnője lett. Nagyszabású rendőrségi akció keretében több kábítószerkereskedőt és fogyasztót is elfogtak nemrég a hatóságok. Az ügyben a Dorogi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya 4 hónapon át nyomozott, majd a bizonyítékok összegyűjtése után egyszerre 3 helyszínen csaptak le a rendőrök. A rendőrségi akcióról a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága a Facebook oldalán adott tájékoztatást. A műveletben a vármegye valamennyi rendőrkapitányságának nyomozói, valamint a Gerecse taktikai csoport is részt vett. Kábítószert és több 100 000 forintot is lefoglaltak a rendőrségi akció során. Letartóztatta a bíróság pénteken azt a férfit, aki 2 rendőrt és egy szolgálati kutyát is megtámadott Komárom-Esztergom vármegyei otthonában, közölte a központi nyomozó főügyészség az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a rendőri intézkedésre azért került sor, mert egy 20-as éveiben járó férfi agresszívan viselkedett Komárom-Esztergom vármegyei otthonában, és a lakás berendezési tárgyait rongálta. Többször megütött 2 rendőrt, az egyiküket 2-szer megrúgta, majd rátámadt a szolgálati kutyára is. A rendőrök végül könnygáz alkalmazásával állították meg. Az egyik rendőr fejsérülést és csípőzúzódást, a másik koponyazúzódást szenvedett. Az őrizetbe vett férfi nem tett vallomást. A győri regionális nyomozóügyészség hivatalos személy elleni erőszak és súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt nyomoz. A férfit korábban többször elítélték kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt, a rendőrök elleni fellépést is próbaideje alatt követte el. 2 sebességmérő kamerát építettek Sárisápon augusztus 13-án csütörtökön. A berendezések egyelőre még nem működnek élesben, az üzembehelyezésük köz az országos rendőrfőkapitányság engedélyére van szükség, közölte a Sárisápi Községi Önkormányzat. Az egyik kamera a falu központban az óvoda előtti útszakaszon kapott helyet, míg a másikat Sárisáp Anna völgy felőli végén az első busz megálló közelében telepítették. Mindkét berendezést villanyoszlopra rögzítették. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a helyszínek kiválasztásánál elsődleges szempont volt a gyalogosok biztonságának növelése. Az óvoda környékén a gyermekek és a szülők miatt fokozott a gyalogos forgalom, míg a másik kamera az Anna völgy felőli első busz megálló és az ahhoz kapcsolódó járda szakasz biztonságát szolgálja. A kamerák felszerelése ugyanakkor még nem jelenti az éles sebességellenőrzés kezdetét. Ehhez az országos rendőrfőkapitányság engedélyére is szükség van. A térség több településen is telepített hasonló berendezéseket, Anna völgyön, Bajnán és Mária halmon már helyükre kerültek a kamerák. Leányváron pedig hamarosan megkezdődhet a telepítés, közölte a dorogimedence.hu oldal. Az ünnepi hosszú hétvégén kertmozi lesz Naszájon a búcsú téren, ráadásul ma este, augusztus 22-én szombaton 20 óra 30 perctől. A program a Szenvedélyes Nők Magyar Romantikus Vígjáték. A rendezvény ingyenes, rossz idő esetén a vetítést a Művelődési Házban tartják. A Szenvedélyes Nők egy 2025-ös magyar romantikus vígjáték, amelyet Herendi Gábor rendezett. A fők szerepekben Balsai Móni, Básti Juli és Varga Járó Sára láthatók. A filmet a magyar mozikban összesen 237.650 néző tekintette meg. És végezetű sport, hónapokra harcképtelenné vált a Dorogi Bányász FC játékosa Bolla Áron. A klub hivatalos közösségi oldalának beszámolója szerint a fiatal középpályás a Balaton-Almádi elleni remekül sikerült bemutatkozás után egy múlt heti edzés utolsó percében sérült meg egy rossz mozdulat következtében. Bolla Áronra térdműtét és várhatóan 8-9 hónap kihagyás vár. Kedves hallgatók, ezek voltak a hírpercek itt a Szent István napi hétvégén. A 3. napon 2026. augusztus 22-én szombat este. További jó rádiózást és jó időtöltést kívánok önöknek. Velem legközelebb holnap 7 óra 57 perckor találkozhatnak. Addig is érezzék jól magukat. Viszont hallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: házigazda DJ Hubik.
1: Sziasztok, sziasztok, ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda műsorvezető DJ Hubik, Hubik Sándor. Szeretettel köszöntök minden rádió hallgatót. Indul is az első élő mixóra, a lejátszok mögött Nigel Stately mixel nekünk élőben 20-tól 21 óráig. A második órában pedig érkezik DJ Szecsei apánk a pult mögé egészen 22 óráig. Ne felejtsétek el, 22 órától lesz Club Sessionünk is, ahol a Valentino Reese hozza el ez alkalommal a legjobb nyári klubslágereket, hozzuk a hűsítő zenéket, működik SMS Viber számunk 0620 978 9785. Írd meg nekem üzenetben, melyik zene tetszett a legjobban a mix műsorban, mi a programod ma estére, de talán mégje ma este valahova bulizni ebbe a nyári hőségbe. Köszönöm, ha velünk maradsz, a műsorvezető jó magam DJ Hubik és Nigel Stately, belecsapunk az éjszakába, tekert fel a hangerőt.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, akik későn csatlakoztak be. Ez itt a Saturday Live Session, a szombat esti élő mix műsorunk. Nigel Stately 21 óráig mixelte nektek a jobbnál jobb deep house zenéket. Ne felejtsétek el, 22 órától lesz club sessionünk is, ahol Valentino Riz mixel nektek majd 1,5 órán keresztül, majd 22 órától sem áll meg az élet nálunk. Indul az igazi szombat este, érkezik a Sugar Radio Show és Robin Schulz 1 órás legfrissebb összeállítása. Nyitott az élő SMS Viber számunk is, 0-20-97-8-97-85, írjátok meg nekünk, mik a kedvenc buli zenéitek, mostanában mik terveztek ma estére. Hozzuk is a szombatesti klubpörgést, érkezik nem sokára DJ Szecsei, a házban maradjatok velünk.
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
0: Saturday Live Session, a Forrás Rádió szombatesti élő mix műsora. A keverőpultnál DJ Szecsei mixel nektek egészen 22 óráig pörögjön a szombatesti buli mix. SMS Viber számunk továbbra is 0620 978 9785. Hangerőt fel, borulj, Szecsei! Japánka házban.

Insomnia.

Ez volt a Saturday Night Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bullindító mix műsor, amelynek sajnos a végéhez értünk. Az elmúlt órában DJ Szecsei apánk mixelt nektek egy egész órán keresztül. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak, nekik jó pihenést, maradjatok továbbra is a Forrás Rádión. Perceken belül érkezik a Club Session, ahol Valentino Riz mixel nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától érkezik a Sugar Radio Show Robin Schulz legújabb összeállításával. Kubik Sándor, jó magam, most kicsekkolok, jövő héten szombaton újra itt leszünk a Forrás Rádióban az élő mix műsorral. Addig is jó bulizást, jó éjszakát!

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem

0: vagyok nagyon.
1: Csak slágerek, pipa, zene frissesség, pipa, újdonság a Forrás Rádióban. Mindig veled.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: elmondhatom el.
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól

ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.

A reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül. Hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb. De közben

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót.

0: egyetlen nem szeretné. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy.

0: nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edvén.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell sensei-nek hívnod, Rod.
2: Ez a Forrás Rádió. Tatabányán az FM 97.